adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezet. Minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek.

0: táncművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháború alatt a Szent Jobbot a koronázási ékszerekkel együtt elhurcolták, és egy salzburgi barlang mélyén rejtették el. Itt talált rá az amerikai hadsereg, s megőrzésre a salzburgi érseknek adták át. Végül az amerikai katonai misszió 3 tagja hozta vissza Magyarországra az 1945. augusztus 20-ai körmenetre. A Szent Jobbot 1945. augusztus 20-án a háború utáni első körmenetben a ferencesek belvárosi templomából a Szent István bazilika előtti térre vitték, majd az ünnepség után visszavitték az angol kisasszonyok zárdájába, ahol 1950-ig a rend feloszlatásáig őrizték. Az erekjét 1950-től 21 éven át a Szent István bazilika prépos plébánosának lakásán egy falba épített páncélszekrényben őrizték, és csak évente egyszer, augusztus 20-án vitték át a bazilikába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zár vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megél.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fürdőmúzeum a Budapesti Történeti Múzeum egyik kiállítóhelye a Flórián téren, a gyalogos aluljáróban. A kiállítás a római kori Aquincumhoz tartozott katonai tábor közfürdőjének maradványait mutatja be. Itt egykor a langyos vízű medence mellett kör alakú izzasztó is volt, és a déli részen alakították ki a melegvizes fürdőrészt. A kiállításon jól kirajzolódnak az egyes épületrészek, termek, medencék alapvonalai. A fürdőhelyiségek maradványai mellett a korabeli vízvezetékek, csatornák és a padló alatti fűtésrendszere is jól kivehető. Egyes részei a szomszédos bérház alá is benyúlnak. Az Aquincumi légiótábor ismert épületeit, kutatásának történetét bemutató tablókat is ezen a fedett területen helyezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Polgári Kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Egy színházi premiérre invitáljuk Önöket, amiben sok a történelem. Csáky Pál Szakadék című darabját mutatják be az Udvari Kamara Színházban szombaton este 7-kor, és ugyanez az előadás élvezhető egy hét múlva május 23-án is. A főbb szerepekben Kálló Béla, Pető Kincső, Nóra Hevesítót, Evelin Juhász Károly, Tóth Zsuzsi. A sok hölgy név már előre sejteti, hogy itt bizony családok, szerelmek szövődnek. Egy borzasztó időpontban 1918 őszében, amikor fölbomlik a monarchia, és a kevesek által ismert pozsonyi sortűzre is sor kerül. Egy kis történelem, sok színház, a darab rendezőjével, Andrássy Attila igazgatóúrral.
2: Ahogy az Udvari Kamara Színházban szinte mindig ősbemutatót tartunk. Maga a téma az történések körében közismert, tehát volt egy sortűz, ezeknek a 19-ben Pozsonyban, ahol a magyar lakosság tiltakozott az elcsatolás miatt, és ugye a cseh légiósok belelőttek. De azért ez a szöveg sokkal több, itt szerelemről van szó, itt hazavárásról van szó, itt a monarchia felbomlásáról van szó, itt megszólalnak olaszul, csehül, németül, magyarul, majd a mese végén csak csehül szabad beszélni. Itt lényegében a boldog békeidőknek a végéről, az összeomlásról van szó, és ebbe szövődik bele két leányzó harca egy sudár férfinak a szerelméért. Ebbe szövődik bele egy anya aggodalma a fronton lévő fiáért. Ebbe szövődik bele egy újságkiadó tépelődése, hogy engedjen-e a pénznek és szolgálja-e ki az új uralmat, vagy pedig inkább a gerincét tartsa meg. Nagyon sok minden van ebben a szövegben, ebben a darabban, ebben a valóságban, amit színre viszünk, és mindez Farkas Gábornak a kiváló filmszerű zenéje kíséri. Úgyhogy egy szórakoztató előadásról van szó, aminek drámai lesz a vége. De hát az igazság az, hogy minden dráma és tragédia vígjátékként indul. Az igazság az, hogy nem várjuk el azt, hogy mindenki történész legyen, ezzel tisztában vagyunk, és valamikor volt egy monarchia, egy osztrák-magyar monarchia, de gondolom szerintem ezt már mindenhol tudják a közönségünk. Úgyhogy az összes többi az önmagán. Ja, meg hát egy volt egy első világháború, de hát ez is egy közismert tény, és az összeomlás, hát ez is egy közismert tény. Hát vannak olyan dolgok, amire rávilágítunk, ugye a cseh függetlenségi törekvéseket, azt meg is magyarázzuk a darabba szórakoztató módon. Azért lesz egy-két olyan információ, amit a Google-ön szintén meg lehet találni. Tehát Közép-Európában praktikusan egy olyan hatalmi űr alakult ki, amelyben az összes létrejött nemzetállam valójában kiszolgáltatott egy esetleges kontinentális összeütközés során. Tehát akárhogy nézzük, a Balti tengertől az Adriai tengerig olyan kis nemzetállamok sorakoznak, amelyek önvédelemre képtelenek egy komoly háború esetén. Ennek a legjobb példája Lengyelországnak a sorsa, ő a legnagyobb közöttünk. Ennek ellenére a második világháborúban láttuk, hogy megszállták az oroszok is, meg a németek is. És ugyanezt történt mindannyiunkkal. Tehát nyilvánvaló, hogy 18 az a sorsforduló, amelyik meghatározza jelenleg is a hatalmi helyzetét minden utódállamnak. Na most ebben a kiszolgáltatottságban rengeteg személyes tragédia és öröm is van, meg nagyon sorsforduló szerelmek vannak benne, viszont ez egy korszakhatár. Függetlenül attól, hogy mi minden van benne, mi mindent megmutatunk, ami benne van, de nem takadjuk le ennek a tragikus hatását akár a mai időkre is.
1: Mégis kapunk gyógyírt?
2: Minden előadásunkban van olyan jellegű katarzis, ami megtisztít, megszabadít bennünket a félelmeinktől, a sérelmeinktől. Lényegében ez a színháznak a dolga. Nem azért viszünk színre nehezebb időket, hogy sebeket tépjünk fel. Nem tagadjuk le az idők nehézségét, de azért az időknek a színes mi voltját, a sokszínűségét és az élet azt, hogy az élet mindent leküzd, az minden előadásunkban benne van, ebben is benne lesz. Először bele kell helyezkednünk abba az én képbe, amit az adott korban az emberek viseltek, aminek tartották magukat. Meg kell néznünk, hogy mit jelentett a szó súlya példának okáért. Ugye tudjuk, hogy Tisza István egy nap egy tucat párbajt vívott pusztán a szavakért, akkor először meg kell néznünk, hogy mit jelentett akkor a szónak a súlya egy olyan korban, nézzük ezt meg, amikor a szónak semmilyen súlya nincs. Gondolkodni kell a tartáson. Minek tartották magukat az emberek, és ha bizonyos tetteket megtettek, akkor hogyan veszítették el azt a státuszukat, tartásukat, amik önmaguk elő. És ez 100 év, ez nem egy nem tudom mekkora idő. Hogyan tudjuk egyáltalán színre vinni, megmutatni azokat az értékeket, amelyeknek nincsen akkora élmény ereje, mint a ma piedesztára emelt cselekményeknek, életstílusnak. Hogyan mutatjuk meg a becsületet? A becsületnek nincs akkora élmény ereje. Ezeket a dolgokat meg kell tudni mutatni, ezeket a dolgokat a színészeknek magukévá kell tenni, bele kell, hogy zuhanjanak, hogy bele kell, hogy süppedjenek abba a valóságba, és akkor abból felkelve mennek a színre, hogy ezt megmutassák. Előtanulmányok szükségesek. Nekem most is a fülemben van a nagyapáim cipőinek a kopogás. Úgy lehet az utcára kimenni, hogy a cipő fénylik. Abból látjuk, hogy mire tartják magukat. Visszamegyünk egy korba, ahol érre vasalt nadrág nélkül nem lehetett kimenni az utcára. Ehhez kell egy idő, ezért mi általában 3 hónapig próbálunk. Bele kell mennünk abba a korba, bele kell mennünk abba a viszonyrendszerbe. Különben hamisak leszünk a színpadon, különben látszik az, hogy a mai korból jöttünk.
1: Köszönjük az invitálást, a más időbe helyezést Andrássy Attila rendezőnek, az Udvari Kamara Színház igazgatójának, és ott is lesz a bemutató, most szombaton este 7 órakor Csáky Pál Szakadék című regénye alapján. Ne szakadjunk el egymástól, köszönjük meg az invitálást, és önök is járjanak sokat színházba.

Ez itt a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója a reggel, ugyanakkor majdnem, hogy éjfélre invitáljuk önöket legalábbis pénteken 12:30-re a Várkert bazár környékére. Midnight Music Budapesti Fesztivál zenekar, mármint az ő jó voltukból, ide nem kell kiöltözni és nem is tart órákig, cserébe nagyon barátságos és közvetlen a hangulat, amit még oldottabbá tesznek Fischer Iván szellemes kommentárjai, mármint az elhangzó művekről. Jöjjön tehát a babzsákra huppanás, az előadótól való karnyújtási távolság és sok-sok klasszikus zene, oldottan buli helyett buliként emlékezetes élménnyel, még egyszer pénteken éjjel 12:30-kor a Várkert bazárban. Aztán jöjjön egy kis tánc, illetve nagy tánc és okos tánc. Szabad egyetem, összerázás, beszélgetés a kortárs néptánc élet jelenségeiről. Holnap, szerdán, este 6-kor a Hagyományok házában várnak mindenkit, akit érdekel egy helyi kóspallagi példa nyomán arról egy beszélgetés, miként lehet a táncház közösségépítő erő és nyitott találkozási forma. Ez egy diskurzus lesz a helyi zenei és tánckultúra szerepéről, lehetőségeiről, nem csak táncházasoknak, oktatóknak, zenészeknek, közönségszervezőknek, hanem mindazoknak, akik szeretnék hallani vagy megtáncoltatni Balogh Pál Gézát, néprajzost, Kistánc Zoltot, néptáncpedagógust, Mészáros Zsuzsannát, közösségfejlesztőt, a moderátor pedig Németh Nóra lesz, aki az etnográfiát képviseli majd tehát a Hagyományok házában holnap este 6-kor. Együttműhely, jótékonysági mini fesztivál pénteken az Adaptérben, ami a Bercsényi utca 10-es szám alatt található. Ez egy kétnapos jótékonysági mini fesztivál a Budapest Bike Mafiával közösen. A pénteki program edényszárítást jelent, valamint nagyon sok faragást, és rájöhetünk, hogy az alkotás túlmutat önmagán, hiszen az ott készülő tárgyak nem csak használati eszközök, hanem hozzájárulások egy működő civil rendszerhez, a Budapest Bike Mafia munkájához, amely mindennapi szinten segíti a rászorulókat, úgyhogy tartsanak velük, illetve ha már az estékről volt szó, jöjjön az Art Mozik éjszakája, ráadásul majdnem, hogy két napon keresztül, szombaton kezdődik el, 5 moziban, 70 filmmel, és ez a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozik rajongói mellett mindenkit vár. Akit érdekelnek mondjuk az elmúlt év sikerfilmjei, a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, illetve a premier előtti vetítések, a Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól szóló Nem én vagyok, aztán az Odakint, az Egy dán építész Párizsban, valamint a Borzongás az éjszaka szülöttével. Borzongás mellett persze remek programokat és jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az ESZI a rendszerben a minimálbérradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, névzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Szervusz Zsani, szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Azt hiszem, hogy sokakat foglalkoztat az, hogy vajon mikor érdemes az olvasás szeretetét, a mesék világát elkezdeni. Hol indul ez?
2: Hát én ebben egy kicsit radikális vagyok, úgyhogy én azt mondanám, hogy születéstől, bár vannak olyan kutatási eredmények, amik alátámasztják azt, hogy már a születés előtt rendszeresen hallott verseket, meséket is ismerős tartalomként üdvözlik a babák megszületésük után. Tehát, hogyha valaki még nálam is radikálisabb, akkor érdemes már akkor elkezdeni, amikor még a pocakban van a baba, de hogy a születés után, akár az első napon elkezdhető, az abszolút biztos.
1: Lehet arról tudni valamit, hogy a babák mit érzékelnek ebből?
2: Azt hiszem, hogy egy picikét érdemes innen visszalépni, tehát visszakanyarodni oda, hogy a baba agy fejlődése a fogantatás utáni 5. héten kezdődik. Tehát a nők többsége olyankor még nem is érzi, vagy nem tudja biztosan, hogy babát vár. És innen

0: Től kezdve szinte minden nyomot hagy a baba agyában, ezért is mondtam azt, hogy a pocakbeli mesék is tulajdonképpen hasznosulnak, hogy milyen csúnyán mondjam ezt, úgyhogy tulajdonképpen erre vonatkozó kutatásokat a 80-as években kezdtek, egyre nagyobb számban bizonyítják azt, hogy abszolút megmarad már ekkor nagyon sok minden, és aztán, amikor megszületik a baba, akkor is tulajdonképpen az édesanyja hangja az egyetlen olyan dolog, amit már a pocakból is hallott, tehát a biztonságérzetét, amikor már kint van a pocakból, ha az anyuka csak egy verset felolvas neki, vagy énekel neki, tehát ha a hangját hallja, ez egyfajta biztonságérzetet is jelent, ugyanakkor az első néhány évben természetesen az olvasásnak a legfontosabb hozománya az az, hogy az alapszókincse kialakuljon, illetve hogy a kommunikációs alapokat megteremtsük számára, tehát nem kell, hogy József Attila szakértő legyen, bármit lehet neki olvasni, de nagyon fontos, hogy minél több ilyen jellegű, tehát minél többet kommunikáljanak a babákkal, tehát szokták mondani, hogy a sokat beszélő anyukák gyermekei ilyen szempontból borzasztó nagy előnyben vannak, hiszen sokkal több hallott tartalmat kapnak, és ez nagyon nagy mértékben segíti őket. És akkor ehhez kapcsolnék még egy dolgot, ami mondjuk a mi gyerekkorunkban még nem volt, viszont most mindennapos, az, hogy a digitális eszközöket a babák tulajdonképpen az első pillanattól látják a szülőknél. Tehát régebben, mondjuk amikor egy anyuka szoptatott, akkor jó eséllyel a baba szemébe nézett, vagy a babát figyelte. Most nagyon sokan már a telefonjukat nézik, így tulajdonképpen az a fajta szemkontaktus is elvész, ami akkor még teljesen természetes volt, és a kommunikációt és a metakommunikációt is tulajdonképpen egy kicsit torzítja, illetve befolyásolja. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a gyerekek abszolút érzékelik a szülő jelenlétét, részben a hangok miatt, részben pedig a testi közelség miatt, ami ilyenkor azért evidens. Tehát nyilván nem úgy képzeljük el a mesét, hogy a baba tőlünk 2 méterre fekszik az ágyban, hanem mindenki az ölébe veszi, és elfelolvas neki 2-3 kis mondókát.
1: És ez egy nagyon meghitt bensőséges állapot, amit egyébként érzelmileg is visz a baba tovább.
0: Hogyne, persze, és ez azért is fontos, mert tulajdonképpen ha ehhez az olvasáshoz, illetve a könyvhöz az a fajta pozitív élmény kapcsolódik, ami az édesanyja és az általa nyújtott biztonságérzet maga, akkor ez a későbbiekben is egy fajta pozitív hozomány lesz a gyerekeknek, amikor mondjuk meg kell tanulni olvasni, tehát akkor a könyvet nem mint egy idegen tárgyat, hanem egy meghitt és számára otthonos és közeli tárgyat fogja üdvözölni, és ez nagyon nagy segítség mindenkinek, amikor a gyereke iskolába kerül.
1: Zsani, amit az előbb elmondtál, hogy végül is már az édesanyja hasában is érzékeli a baba a hangokat, illetve hát akár a meséket is, akkor voltaképpen már akkor jó, hogyha az ember elkezdi a mesék mondását, amikor megtudja, hogy babát vár, nem?
0: Hát egészen biztosan el lehet kezdeni beszélni a babákkal, de a konkrét kutatás, amit végeztek, az az volt, hogy a születés előtti utolsó hónapban naponta 3-szor felolvastattak anyukákkal egy adott verset, és amikor a babák megszülettek, akkor felolvasták nekik ezt a verset, ugyanezt az egy verset, és megpróbálták úgy tesztelni, hogy a gyerekekre ez hogy hat egy ilyen kis cumis tesztel, tehát a cumizás ritmusából következtettek arra, hogy a babákat ez milyen irányban befolyásolja, és egyértelműen megnyugtatóak hatott rá, tehát a szöveget ugyan még nem mondták vissza az első héten, de abszolút lehetett látni, hogy ez számukra egy megnyugtató valami.
1: Pedig azt hittem, hogy visszamondták. Hát na, nem. Jól van. Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra könyvkiadó munkatársa.

0: Vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa. Zsani, az olvasás fontosságáról beszélgettünk. Hát ugye olvasásról még babakorban annyira nem beszélhetünk, de mondjuk mi lehet a különbség a között, hogyha a baba hallja az édesanyja hangját, akár úgy, hogy mesét olvas, illetve a között, hogy látja a képeket?
1: Hogyha arról beszélünk még mindig, hogy a születés pillanatától mutogatunk könyveket a babáknak, akkor azt nagyon fontos tudni, hogy a babák látása 8. hónapra válik tökéletessé. Az születéskor körülbelül 20 cm-re látnak, és életlenül. Éppen ezért nagyon sok olyan jellegű könyv elérhető most már, ami kontrasztos, és ami a babák számára is jól látható. Illetve ebből vannak tudatosan és kevésbé tudatosabb megszerkesztett könyvek, de azért vannak olyan geometrikus formákkal készített könyvek, amik pontosan a látásfejlődést és a szem mozgás koordinációját is segítik. Tehát, hogy ezek túl azon, hogy szép, meg esztétikus darabok, nagyon sok módon fejlesztik a babák látását. Tehát, hogy mindenképpen érdemes minden esetben a babák látásához illeszkedő könyvet választani. Tehát ez, ugye születéskor ezek a kontrasztos könyvek. Olyan egyéves kortól még hogyha találnak olyan könyveket, amiben kevés és nagyobb kép van, akkor az nyilván a bizonyos tárgyaknak vagy dolgoknak a beazonosítását megkönnyíti. Tehát, hogyha nincs 1000 apró mint a képen, az előnyös tud lenni, és nyilván minél nagyobb, minél szélesebb szeletet lát a világból, minél több tárgyat ismer fel evidensen, annál inkább lehet menni az elvontabb és részletgazdagabb grafikák felé.
0: Ugye az, hogy egy baba mikor mivel találkozik, mikor mit lát, mikor mit hall, az kardinális kérdés. De ebben milyen hibákat követhetünk el, illetve milyen előnye van annak, hogyha ezt az időszakot jól választjuk meg? Tehát jókor jót találunk.
1: A könyvek esetében nagyon fontos a babák pillanatnyi tudása, mint ahogy egyébként ez számunkra is így van, hiszen mondjuk egy óvodásnak egészen biztos nem fogunk kántot a kezébe adni, mert nem fog hozzá tudni kapcsolódni. Ez a babák fejlődésénél ugyanígy van, tehát nyilván először az abszolút hétköznapi dolgok, a hétköznapi tárgyak megnevezése, illetve az őket szűken körülvevő világ megismerése a cél a könyvek által is, illetve az összes kommunikációban. Ez nyilván egyre távolodik, és egyre szélesebb körből olvashatóak a mesék. Mindig fontos, hogy csak olyan meséket kapjanak a gyerekek, amikhez értelmileg tudnak kapcsolódni, vagy érzelmileg tudnak kapcsolódni, és hogy ne ezeket az ismereteket ne ugorjuk nagy mértékben át, ahol éppen tartanak. Tehát, hogy körülbelül 2 éves korra jutnak el odáig, hogy leginkább a magukról szóló mesék, tehát ezek az úgynevezett én mesék foglalkoztatják őket. Erről is van egy csomó sorozat, ahol egy kisgyerekről vagy egy állatkáról szól, és különféle kalandjai vannak. Tehát ez az időszak egyébként egyben, ami az 1 millió ismétléssel járó. Tehát a szülőnek már hullik a haja, de a gyerek még 50-szer is ugyanazt a könyvet szeretné, mert van valami, amit szeretne ebből megtanulni. Úgyhogy az a rossz hír, hogy érdemes végigolvasni 52-szer is, és amint mindent magáévá tett, amit a könyv tartalmaz, el fogja engedni, és végre tovább lehet lépni. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy körülbelül 3 éves korra áll össze az elő-utó idejűség ismeret, és az ok-okozati összefüggések stabilitása, ami azt jelenti, hogy egészen addig nem nagyon érdemes nekik hosszabb, összetettebb meséket mesélni, mert nem értik meg pontosan az összefüggéseket, és hogyha ezt nem értik, akkor értelemszerűen nem fogják kérni. Tehát, hogy azért fontos, hogy mindig a korosztályuknak megfelelő könyvet olvassunk, mert ha nem élvezi a mesét, akkor nagyon hosszú időre elveszíthetjük őket olvasóként, és ez mindig nehéz lesz, mert nem maga az olvasás és az irodalom az, ami csak és kizárólag fontos ebben, hanem hogy neki mindig is olvasnia kell ahhoz, hogy majd megtanuljon bizonyos dolgokat. Tehát tulajdonképpen érdemes kedvet csinálni az olvasáshoz, és ezen keresztül a tanuláshoz is.
0: Annak is biztos van jelentősége, hogy mennyi ideig tudjuk a figyelmét fenntartani.
1: Igen, igen, és nagyon fontos, minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy a történet, amit mesélünk neki, az elejétől a végéig átadható legyen számára. Tehát egy egész kis gyereknek nagyon fontos, hogy nem 5 nap alatt mesélünk el egy történetet, hanem egy rövid történetet kell, hogy meséljünk 2-3 éves korban, amit az elejétől a végéig el tudunk neki mondani, pontosan azért, mert még sokkal kevésbé köti össze több napon keresztül ugyanazt a szálat, még akkor is, ha mondjuk ettől még élvezheti a mesét, de hogy úgy nem fogja tudni hasznosítani, és úgy nem tud hozzá kapcsolódni, mint ahogy egy rövidebb történethez.
0: Uh-huh. Tehát akkor jó időben jót kell mondani, azt kell mondani, amire a gyerek éppen megérett.
1: Igen, igen, és ezért nagyon fontos a mese választása a gyerekeknél, tehát hogy akkor, amikor mondjuk egy 3 éves gyereknek elkezdenek egy népmesét, egy összetettebb népmesét mesélni, akkor ez nem feltétlenül fog a gyereknek különösebb élményt okozni, és ez nem azt jelenti, hogy a gyerek nem szeretné a népmesét, hanem azt jelenti, hogy abban a pillanatban még nem áll rá készen. Elképzelhető, hogy később sem fogja megszeretni, tehát ezt ne zárjuk ki. Nyilván gyereke válogatja, mint ahogy mi is sokan sokfélét szeretünk, de összességében nagyon sok esetben a tudása még esetleg hiányos lehet egy 3 évesnek ahhoz, hogy egy összetettebb mesét megértsen.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő. Zsani, van különbség a között, hogy egy gyerek látja vagy hallja a meséket? Hát hogyan hat mindez a fejlődésére?
1: Hát ez most így ebben a digitális korszakban egy különösen fontos kérdés, ugyanis ha most csak ilyen sarokpontokat nézünk, körülbelül 5 éves korra tudja a gyerek a valóságot és a fikciót elválasztani, ami nyilván a mese választáskor is fontos, illetve akkor is, hogyha arról beszélünk, hogy láthatja, vagy hallhatja ugyanazt a mesét. Képzeljünk csak el mondjuk egy népmesét, amiben azért elég sok rémes és riasztó részlet van, amit ha a gyerek hall, akkor nyilván csak úgy tudja elképzelni azokkal az előképekkel, amik már az ő fejében vannak, ami az ő kis tapasztalata. Ellenben, hogyha egy rajzfilmet lát, legyen az bármilyen bájos is, elképzelhető, hogy lesz benne olyan momentum, ami őt vizuálisan megriasztja. És a kutatások szerint azok a gyerekek, akik ilyen 3-4 éves korban mondjuk vizuálisan megriadnak egy például egy rajzfilm jelenettől, azok nem hiába van a mese végén egy pozitív feloldás, tulajdonképpen nem oldódnak fel, hanem egy traumát élnek meg, ami beragad nekik. És ezt a traumát aztán később úgy kell majd kidolgozniuk valahogy, de őket ez megriasztja, tehát egy plusz teljesen fölösleges és számukra mondjuk indokolatlannak tűnő kis félelem érzet lesz bennük egy olyan dolog miatt, ami számunkra teljesen természetes, hiszen felnőtt agyal egészen máshogy ítéljük meg a rajzfilmnek ezt a jelenetét. Ezért is nagyon fontos az, hogy a gyerekek lehetőleg inkább hallott meséket kapjanak, illetve a látott mesék közül legyen nagyon megszűrve, hogy mi az, amit nézhetnek. Tehát amikor egy-két évest például odaültetnek egy tablet mellé, akkor egyébként ártatlannak tűnő mese is riasztó lehet számukra, tehát nagyon érdemes erre odafigyelni. Jobb lenne nem ültetni, vagy csak nagyon rövid időre, vagy csak valami nagyon kedves dolog mellé, de mondjuk egy YouTube elé leültetni, úgyhogy majd néz valamit, az nem biztos, hogy biztonságos ilyen szempontból.
0: Tehát itt az, hogy ellenőrizetlenül ott hagyjuk a gyereket, az semmiképpen sem lehet jó, mert érhetik őt ilyen hatások.
1: Hogyne, persze. De még egy dolog van egyébként, tehát hogy azok a gyerekek, akik ugye a hallott meséken nőnek fel, tehát nagy tételben kapnak hallott mesét, és majd itt még lesz egy kis kitérőm azért, azoknak a gyerekeknek a hallott szövegértése sokkal erősebb. Tehát amikor mondjuk egy óvodát, iskolát elkezdenek, akkor sokkal gyorsabban fogják tudni felfogni azt, amit nekik mondanak, hiszen hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a hallás után kell működniük, míg azok a gyerekek, akik csak látott tartalmakat kapnak, azok később nehézségekkel fognak küzdeni, ugyanis minden látott mesében most már legalábbis ilyen 3 másodpercenként van egy új inger, tehát ez egy gyorsan pörgő, készen kapott kép. Amikor hallja a szöveget, ezzel szemben egy nagyon kemény agymunkát kell végeznie, hiszen el kell képzelnie azt, ami ott a háttérben zajlik, és ez az a úgynevezett belső mozi, ami hogyha kialakul a gyerekekben, akkor ez tulajdonképpen az összes kreativitásuknak az alapja lesz, hiszen mondjuk egy matek példában, amikor el kell képzelni azt, hogy egymáshoz közelít két vonat meghatározott sebességgel két különböző városból, ezt is el kell, hogy tudja képzelni, tehát egy szöveges feladatot is nehéz lesz megoldania anélkül, hogy az hallott vagy akár olvasott szöveget elképzelje. Tehát nagyon fontos az, hogy ne készen kapjon minden egyes képet, hiszen utána ez neki problémát fog jelenteni. És akkor a kitérő, amit említettem, a gyerekek pont azért, mert most egy sokkal intenzívebb vizuális világban vagyunk, azt látjuk, hogy már az olvasás tanuláskor is sokkal tovább tartanak igényt képekre, mint ahogy mondjuk régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy még korábban volt. Tehát tulajdonképpen egy gyerek minél kisebb, annál több, és annál hosszabb ideig van igénye képre. De ne az sem mindegy, hogy egy képes könyvet, vagy egy mozgó képet kap. Tehát nyilván a könyvekből is először a sok nagy kép az, ami dominál, és ebből megyünk a szövegorientált könyvek felé. De most már azt látjuk, hogy a már olvasni tudó gyerekek nagyobb része is még 8-9, néha még 10 évesen is igényt tart képekre, tehát mi is mondjuk a kiadóban, amikor első olvasmányokat nézünk, nagyon sok ilyen könyvet vagy sorozatot adunk már ki, ahol már tud olvasni, de még vannak benne képek, hogy biztosítsuk ezt az átmenetet.
0: Meg ez valahol biztonságérzetet is ad, nem? Tehát az ismerősség érzetét is.
1: Igen, igen, és hát nyilván egészen más vizuális élményekkel indultak, tehát nekik valószínűleg ez mindig sokkal meghatározóbb lesz, mint mondjuk a mi generációnknak, akik már 5-6-7 évesen találkoztunk azzal, hogy sok betű van egy lapon, és sokkal kevesebb kép. Tehát, hogy szerintem nyilván változik a világ, és azért ez adott, hogy persze a gyerekeket jó lenne kicsit a régi mintára nevelni, de ugyanakkor meg a mostani könyvkiadóknak és mindenkinek, aki akármilyen területen gyerekekkel dolgozik, kell igazodni a mostani gyerekek igényeihez valamilyen szinten.
0: Hát kihagyhatatlan.
1: Így van.
0: Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa. Zsani, a korai tapasztalatok, a korai tanulási tapasztalatok milyen hatással vannak a gyerekek intellektuális fejlődésére?
1: Hát azt mondják, hogy nagyon szoros kapcsolat van a korai tanulási tapasztalatok és a későbbi tanulási képességek között. Tehát, hogy egészen biztos az, hogy akinek egészen születésétől kedvet csinálnak a tanuláshoz, úgymond, mert most az, hogy felolvasnak neki, az azért nem okokozati összefüggés, hogy ebből tanulás lesz, lehet, hogy csak egy ilyen élvezet, és nyilván egy biztonságérzet, és sok minden máshoz is vezethet ez. De ez minden esetre egy apró kocka ahhoz az építkezéshez, ami a gyereknek a tanulását megalapozza majd. Tehát ahogy mondják is, napi 5-20 perc közötti olvasás mennyiség, az már az első osztály elkezdésekor 2-3 év előnyt jelent a gyerekeknek. Mondta is Gyarmati Éva, hogy a mostani elsősök, akik iskolát kezdenek, azok között egy körülbelül 5 évnyi korkülönbség van tudásban, ami rettenetesen sok.
0: Az őrület. Hát mit kezd ezzel a tanár?
1: Na, ezt nem szeretném tudni közelről, azt hiszem, abban bízom, hogy a mostani oktatáspolitika ezt majd, hogy hallottuk is, hogy nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a bölcsőd és óvodás korosztályra, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hasznos lesz, hogyha ezen tudnak egy kicsit változtatni, mert a pedagógusoknak is nagy segítség lesz. És az a helyzet, hogy ugye az olvasás az nem csak intellektuális, hanem érzelmi mintákból is bőven ad a gyerekeknek, és a másik dolog, amit most kutatóktól hallottunk, az az, hogy a gyerekeknek egy nem kis százaléka megy első osztályba 3 éves kori érzelmi fejlettséggel. Ami a másik dolog, ami borzasztó nehéz lehet, hiszen nem mindegy, hogy valaki 3 vagy 7 éves kori érzelmi fejlettséggel közelít egy konfliktus helyzetet, vagy egy kudarc élményt az iskolában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bőven van mind segíteni, és nagyon sok mindenhez tud alapot adni. Csak az, hogy mesélünk napi 5-10 percet, tehát ez egy olyan minimális befektetés szerintem a szülők részéről, ami tényleg kamatostól megtérül. Ilyenkor nem fontos az, hogy bármi visszaköszönjön belőle, el kell hinnünk azt, hogy ez egy jó helyre megy, és hogy ezek a gyerekek nagyon jól fogják hasznosítani csak az együtt töltött 5-10-20 perc mesét is. Tehát, hogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, a meséken keresztül a logikát, a verseken keresztül a ritmusérzéket, ami majd ugye a szótagoláshoz, vagy nem tudom, autóvezetést szoktam még példának hozni a későbbiekben, de hát nagyon sok mindenhez nagyon fontos. És az, amikor arról beszélünk, hogy a gyerek 2-3 év előnyben van, vagy ne adj Isten, sokat olvasnak, és megtanul magától olvasni, akkor sem különösebben kell aggódni, bár már feltették azt a kérdést, hogy ez nem verseny, hát miért kell a gyereknek előrébb lenni? Nem kell a gyereknek előrébb lenni. Tehát a gyerek nem azért kell, hogy jól felkészülten menjen iskolába, hogy ő legyen az osztály első, hanem egyszerűen azért, mert hogyha az ember felkészíti őt beszédben, kommunikációban, akkor nagyobb lesz a biztonságérzete, jobban ki tudja fejezni magát, jobban érti az instrukciókat, amit az iskolában kap, és ne aggódjunk, a gyerek, ha ír-olvas, amikor elsőt kezd, akkor is meg fogja viselni a 45 perc, amit ülve kell töltenie, tehát kellően el fog fáradni. Tehát semmi probléma nem lesz, csak a kudarc élményeket tudjuk megelőzni. Tehát, hogy bátran olvassunk, ne féljünk attól, hogy a gyerek esetleg megtanul élni, vagy olvasni iskola előtt, nyilván nem kell erőltetni, de ha megtanul, akkor is rengeteg dolog lesz még ott, ami neki újdonság lesz, és borzasztóan el fogja fárasztani. Viszont, ha egy rosszul felkészített kisgyereket küldünk iskolába, akinek még emellé bejön a fáradtság, a kudarc élmény, akkor nagyon nehéz lesz utána a tanulásra inspirálnunk, úgyhogy szerintem inkább legyen egy kicsit előrébb, és legyen kevesebb dolgunk vele, legyen magabiztosabb, mint az, hogy egy kevésbé felkészült gyerekkel kelljen majd küzdeni, hiszen az neki és a szülőknek is nehéz és frusztráló lesz hosszú távon.
0: Zsani, most olyan szempontokat mondtál, amire az ember nem is feltétlenül gondol. Tehát, hogy az élet olyan területeire hat, az, hogy valaki mikor, milyen korban kapja meg ezt, amire valóban nincs is ott a fejünkben.
1: Hát egy apró dolog, amit még nem mondtam, hogy az IQ-nak a 40%-a 4 éves kor alatt alakul ki. Tehát ez azért egyben azt is jelenti, hogy a szülők, hogyha az első 3 évben van lehetőségük és igényük arra, hogy a babával foglalkozzanak, és ez nem azt jelenti, hogy ülnie kell, és minden nap, és folyamatosan, és fegyelmezetten kell bármit csinálni vele, hanem nyilván vannak pillanatok, amikor kicsit nyitottabb egy közös aktivitásra, és amikor 3-4 perc közös játékkal, egy ölbéli játékkal, egy mondókázással egyszerűen tudunk úgy kapcsolódni, hogy minőségi időt is töltünk, illetve hát egy csomó olyan hasznos kvázi tartalmat tudunk a gyereknek átadni, amit ő később hasznosít. És ez érzelmileg, értelmileg egyaránt fejleszti. Ezek mind nagyon fontos, és egyébként nagyon kellemes dolgok.
0: Pláne, igen. Na látod, erről még nem is beszéltünk, mert a gyerek életminőségének a javítása is elsődleges, de hát ez, hogy öröm. Öröm vele lenni, és öröm ezt a tevékenységet folytatni.
1: Illetve én például az olvasást annak idején anyukaként használtam arra is, hogy amikor hiszti volt, mondtam, hogy na gyere, olvassunk. Aminek aztán az lett a folyamánya, hogy a gyerek megtanulta, hogyha rossz hangulata van, könyvhöz nyúl. És ez egészen más, mint hogyha például ételhez nyúlna, vagy bármi máshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen még ilyen kisebb szokásokat is el tudunk ezzel ültetni, ami még akár jól is jöhet későbbiekben, mert azért rossz hangulata nagy valószínűséggel lesz.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy anélkül senki nem tud élni az életben, hogy ne lenne olykor rossz hangulata, de nekünk most jó hangulatunk van. Jó és fontos témáról beszéltünk, Zsani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tegnap letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Több órás napsütésre és északnyugat felől érkező gomoly felhőkre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 13-a van és szerda, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Tegnap letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormány miniszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. Az új összetételű kabinet már ma megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak. Jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxusépítkezései, beruházásai miatt. Miközben, mint fogalmazott, gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest vármegyei Monoron. A férfi a helyszínen meghalt. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövést. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében múlt héten kezdett, majd felfüggesztett művelet újraindulhat, amennyiben Donald Trump elnök úgy dönt. Végül az időjárásról. Több órás napsütésre és északnyugat felől érkező gomoly felhőkre számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan veszít erejéből az eleinte még erős légmozgás. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt az Erzsébet körúton a Petőfi híd felé a Dohány utcánál. A forgalom a villamossínál halad. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mest utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától

0: most pedig kezdődjön a Nyitány.
1: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
2: 2026. május 13-án, szerdán reggel, 7 óra után 5 perccel elindult a mai napon a Nyitány. Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! A Reggeli Express rovatunk jelentkezik ebben az órában, és azt mondhatom, hogy három izgalmas tévával várom önöket a mai Nyitányban. Na de vissza a Reggeli Expresshez. Művészetek egy tető alatt című kiállításra hívjuk meg a hallgatókat. A Magyar Építészeti Múzeum kiállítása a pesti Vigadóban arra vállalkozik, hogy bemutassa az építészeti múzeum szerteágazó tevékenységét, új távlatait és lendő otthonát. A 21. század múzeuma már nem egyszerűen közvetítés megűriz, hanem a közösség szolgálatában szemléletet formál, tanít, kérdez és élményt ad. A tárlat célja, hogy erősítse a látogatók felelősség teljes gondolkodását az épített környezetről, és kedvet adjon a múzeum további felfedezéséhez. A kiállítás június 7-ig tekinthető meg a pesti Vigadó földszinti galériájában, a vendégem pedig Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója. 8 óra után pedig a Reggeli Tárlat jelentkezik, jubileumi évaddal, rekordszámú programmal érkezik a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál, május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi műtárgyak éjszakája fesztivált, amely nélkül ma már elképzelhetetlen lenne Budapest tavaszi kulturális művészeti program kínálata. A program rendkívül sokszínű, így a műtárgyak legkülönbözőbb kategóriái, a képző és iparművészet, az építészet bármely területe iránt érdeklődők is megtalálhatják benne azokat a rendezvényeket, amelyeken új élményekkel és új tudással gazdagodhatnak. A vendégem pedig Horváth Lilla, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője. 9 óra után pedig hát szintén egy kiállítás lesz az, amire meghívom a hallgatókat, bár ez a hangjelek rovatunk is lehetne. Freddy közeli barátai és munkatársai társaságában nyílt meg a Zeneháza 4. időszaki kiállítása, hiszen minden idők egyik legnagyobb rocksztárja Freddie Mercury előtt tiszteleg ez a kiállítás. Az idén 80 éve született művész zenekarával, a Queennel 40 éve adott legendás stadion koncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott rock esemény a Vasfüggöny mögött. Ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a kiállításhoz, és a világsztár emlékét ápoló World of Freddie közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie kevésbé ismert emberi arcát is. Ezekről lesz szó tehát a mai Nyitányban, most pedig kezdődjön el a műsor, és csendüljön fel Joseph Haydn C-dur orgona versenyének a 3. tétele, a budapesti vonósok előadásában orgonán közreműködik Lehotka Gábor.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre az új kezdet. Arra gondoltunk most még ezen a héten ez hallható, jövő héten pedig már valami új témával készülünk majd önöknek. Van egy író, előadó és véleményvezér, a Néki Tocsukua Zékiel, akit leginkább arról lehet megismerni, hogy motiváló bölcsességeket, élettanulságokat és inspiráló idézeteket oszt meg a közösségi média platformokon. Inspiráló idézetei gyakran a belső erőre, az önfelfedezésre, a kettősségre és a csapatmunka erejére összpontosítanak. Idézetei gyakran osztják meg más platformokon is, és idézik őket vezetői és csapatmenedzsment szakemberek, többek között pénzügyi és vállalati szektorban dolgozó csapatok leginkább. Hitről és az élet átalakulásáról szóló gondolatait közvetlenül egyébként az Instagramon osztja meg. Na de hogy ő mit gondol az új kezdetről, ez jön a folytatásban. Minél mélyebbre jutsz az önismeretben, annál kevésbé leszel ítélkező.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Almási Kornélt, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban.
4: Üdvözlöm, szép jó napot kívánok.
3: Egy kiállításra hívjuk meg a hallgatókat, amelynek a címe Művészetek egy tető alatt, amely egyébként június 7-ig tekinthető meg a Pesti Vigadó Földszinti Galériájában. A Magyar Építészeti Múzeum mire vállalkozik ezzel a kiállítással, és közben szerintem sok-sok mindent is el kell magyaráznunk a hallgatóknak, hogy hol is van a Magyar Építészeti Múzeum, vagy hol lesz, vagy hogy alakult, vagy mit érdemes most tudni róla, ugye?
4: Én igen, azt gondolom, hogy itt sok-sok minden dolog magyarázatra szorul.
3: Így van.
4: Ugye gyakorlatilag ez is a célja egy kicsit a kiállításunknak. Ugye művészetek egy tető alatt. Nyilván ez a tető, ez szimbolizálja azt az épületet, amelyet egy hosszas tervpálti folyamat után kiválasztottunk, és egy zseniális építészeti koncepció alapján egy nagy tető alatt, egy nevezzük csűrnek, vagy pajtának, vagy színes palotának valósulna meg a Magyar Építészeti Múzeum. Ugye ennek a tervezésével már elkészültünk, és a kivitelezési tender zajlik, és szeretnénk megmutatni azt, hogy mi is a mi elképzelésünk a magyar építészetről, és valóban, ahogy említette, kicsit érdemes elmondani, hogy mi is a Magyar Építészeti Múzeum, hiszen ez egy hánytatott sorsú intézmény, papíron 1968 óta létezik, de igazából saját önálló kiállító helyen nem rendelkezett, egészen addig, amíg a Magyar Művészeti Akadémia át nem vette a feladatokat és a fenntartását ennek az intézménynek, és most már van önálló kiállítóink, a Walter Rózsi Villa, de hát nyilván ez nem elegendő, tehát azt a hatalmas, több százezres gyűjtemény tervekből, fotóból, mindenféle sok mindenből, azt szeretnénk megmutatni, hiszen mi a Kárpát-medence legnagyobb építészet történeti műemlékvédelmi gyűjteményét őrizzük.
3: Egy picit a Néprajzi Múzeum jutott eszembe, így önökhöz kapcsolódva, hogy ők is számtalan helyen voltak, gyűjtemény valahol tárolni kellett, és aztán a Városligetben végre kaptak egy otthont. A múzeum is a Városligetben lesz majd?
4: Majdnem a Városligetben, de kapcsolódunk a ligethez, tehát ez fontos kiemelni, ugye mi a Városligeti fasorba kerülnénk elhelyezést, ugye 2017-ben kapta meg tulajdonba a Magyar Művészeti Akadémia volt BM Kórház, a Korvin Otto Kórház, ki ismeri épület együttesét. Ugye ez a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán található telek épületegyüttes. Így gyakorlatilag egy hosszas előkészítés után elindult első üteme a felújításnak, elbontottuk azokat az oda nem illő épületeket, amelyeket építészetileg semmilyen értékkel nem tudtunk ellátni, és gyakorlatilag kipucoltuk a területet, és a Walter Rózsi Villát felújítottuk. Így most már van önálló kiállítva, és egyébként már most jobban néz ki a terület, mint mondjuk ezelőtt egy 10 vagy 15 évvel. Szerintem ez nagy eredmény. Ez egy olyan terület az Andrássy úttól 200 méterre, ami talán az utolsó ilyen barna mezős vagy rozsdaövezete Budapestnek, ilyen egészen hihetetlen csernobili állapotok voltak a területen. Ezzel most mindenképpen jobban állunk, és itt kerül elhelyezésre az új Magyar Építészeti Múzeum, egy új ikonikus épülettel, amit már az elején elmondtam a beharangozómban, illetve a meglévő szanatórium épületek felújításával, illetve még két hátsó 70-es évekbeli irodaépület megújításával egy komoly komplexum, egy központ jönne létre, ahol a magyar építészetről tudunk sokat beszélgetni, meg tudjuk mutatni a gyűjteményünket, tudunk olyan szemléletformáló kiállításokat rendezni, amelyek elsősorban nem az építészeknek szólnak, hanem mindenkinek, aki az építészet iránt érdeklődik, és nem utolsó sorban a kamarák, a Magyar Építészkamara, illetve a Magyar Mérnökkamara is itt kerülne elhelyezésre ebben a komplexumban.
3: Én azt gondolnám naívan, hogy az Építészeti Múzeum élén lenni, az egy nagyon hálás dolog, mert hát Budapest építészete fantasztikus, és hát hány olyan épület van, amely világszerte ismert, ezért jönnek ide, hogy ezeket megnézzék. Na de a kiállítás az hogy tudja bevonni az embereket abba, hogy igenis gondolkodjanak úgy erről a Budapest, illetve a magyar építészetről, hogy ez tényleg páratlan.
4: Nagyon jól fogalmazott, tehát szerintem ez egy szuper pozíció, most már ugye második ciklusomat töltöm, és amikor ezt az egész múzeumigazgatóságot elvállaltam, ugye én a közlekedési tervezés területéről érkeztem, akkor nem gondoltam volna ez ennyire magába szippant ez a dolog, mert tényleg a magyar építészet egy szenzációs csoda. Ha valamiben igazán, én azt gondolom, jók vagyunk a világon a művészetek terén, azt talán az építészet az egyik húzó ágazatunk, hogyha ilyen csúnya szóval lehet élni. Egy Budapest építészete szenzációs, de kiállítás technológia, ez valóban egy kihívás, hogy mit mutatunk meg az építészetről. Most nekünk az az elképzelésünk, hogy maga az építészeti múzeum, most az állandó kiállítás terméről beszélünk, az alapvetően arról szól, hogy hogyan néz ki egy ház élete, hogyan változnak a stílusok, tehát mit jelentett egy stílus jegy a szecesszióban, mit jelentett aztán később mondjuk a modern építészetben, hogy jelennek meg az épületeink a különböző tájakban, különböző régiókban, hogyan gondolkodott egy építész, milyen tanácsokat lehet adni egyébként egy ma építkezésbe fogó fiatalnak vagy idősnek, hogy hát hogyan is gondolkodtak az eleink, hiszen ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek. Milyen az anyagválasztás kérdése, és hát számtalan sztorit el lehet mondani az építészetről, nyilván bele is lehet és be is fogjuk mutatni azokat a nagy géniuszokat, amelyek a magyar építészetet jellemezték. Lesznek nagyon mély építészeti diskurzus föltáró kiállításaim, de alapvetően, ahogy az említettem, nem az építészeknek szól, hanem a köznapi embernek. Egyébként, ami még nagyon érdekes, és ezt a kiállításon szintén kihangsúlyozzuk, hogy mi végigjártuk Európa és hát a nagyvilág, tehát Észak-Amerikába és Hongkongba is jártak a kollégáink építészeti múzeumát, vagy olyan múzeumát, amely építészeti tematikával foglalkozik, és ebben nagyon sok tapasztalatot leszűrtünk. Én, amit én gondolok, hogy kicsit elitista sok építészeti múzeum a nagyvilágban, tehát egy szűk rétegnek próbálja elmagyarázni az építészetet, miközben én azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint az építészet, hiszen nap mint nap találkozunk vele, ebben élünk, középületekben megyünk, formálja a közízlésünket, és ezért olyan múzeumot kell megalkotni, amely kicsit a maga, mondjuk azt nem biztos, hogy találó ez a szó, de populista módján próbálja elmagyarázni az építészet jelentőségét a napi mindennapi életünk vonatkozásában.
3: Most viszont, ugye amiről beszélünk, a művészetek egy tető alatt a Magyar Építészeti Múzeum kiállítása, amely ugye a Pesti Vigadóban június 7-ig látogatható, és én nagyon szeretem vagy kedvelem azt, amikor egy-egy kiállításhoz kapcsolódik valamilyen program. Itt terveznek-e ilyet?
4: Igen, tervezünk számos programot. Az egyik ilyen érdekes programunk lesz az úgynevezett unboxing esemény. Ezt egyébként szintén ezekről a külföldi túrákról loptuk el, mint ötletet, hogy ott a nagy közönség előtt fogunk kinyitni egy olyan gyűjteményi anyagot, egy olyan építészeti terv anyagot, amelyet még senki nem látott, még nem látott a nagy közönség, és megmutatjuk egyébként, hogy hogyan is néz ki egy ilyen gyűjteménynek a megnyitása, szakszerű kezelése, dokumentálása, tehát ennek lesz egy ilyen érdekes eseménye, és számos úgynevezett kurátori szubjektív tárlatvezetést fogunk szervezni. Nyilván a kurátorok Dénes Eszter és Bódinék Esne Katalin fog kurátori tárlatvezetést tartani, de maga a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Lánszky Regő, országos főépítész fog szubjektív tárlatvezetést tartani, Zubrecki Dávid, aki építészeti szakíró, tervezünk, hogy művészeket is megpróbálunk bevonni, egy szubjektív tárlatvezetést tartani. Én magam is fogok egy ilyet tartani, tehát hogy a múzeum igazgató, hogy látja a saját állatát, tehát ilyen jellegű kísérő programok mindenképpen lesznek a rendezvényen.
3: De minden információt megtalálnak, vagy a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ weboldalán, vagy pedig a Vigadónak a weboldalán, hiszen itt a programok külön fel vannak sorolva. Mi pedig fogunk még beszélgetni a Magyar Építészeti Múzeumról, hiszen vannak még programok, kiállítások, illetve megjelenik egy könyv is.
4: Folyamatosan jelenek meg könyveink, ugye mi, és ezek is egyébként láthatóak lesznek a kiállításon, az a hatalmas, mondjuk az, hogy munka, amit az elmúlt években elvégeztünk, hiszen jelentek meg könyveink a magyar zsinagóga építészetről, most legutóbb a magyar brutalizmusról, ennek a kiállítása látható a Walter Villában, műemléki topográfiáról, magáról a műemlékvédelemről, és hát Brajer Marcelról is hamarosan ki fog jönni egy könyvünk, és a építészeti múzeumok bemutatása is hamarosan soron következik.
3: Fogunk tehát még beszélgetni, én pedig most, amit meg kell jegyezni, és azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, művészetek egy tető alatt, a Magyar Építészeti Múzeum kiállítása a Pesti Vigadóban június 7-ig látogatható. hallgatói.
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
3: Az elmúlt percekben Almási Kornélt hallhatták, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját.
0: Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.
3: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált, amely 4 napon át tölti meg programokkal a budai Margit negyedet. A rendezvény célja, hogy megmutassa azt a pezsgő kulturális és közösségi életet, amely az elmúlt években a Margit körút környékén alakult ki. Az idei fesztivál központi témája a tudásátadás és a generációk közötti kapcsolódás lesz. A Hello Margit több mint 100 programot kínál, lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, workshopok, a dizájnprogramok, helytörténeti séták és családi események is. A színházi programok között szerepelnek a felolvasó színházi estek, improvizációs előadások és több ismert társulat produkciói, míg a zenei kínálatban kórusok, utcazenészek és szabadtéri koncertek váltják egymást. A Megvárt Ligetben például a Duna Szimfonikusok koncertje várja a közönséget, de fellép Sípos Ábel Live Band vagy a Bajdázó is. A gyerekeket külön Pöttöm Margit programblokk várja mesékkel, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal. És maradva Budán és a hétvégénél, péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik, az Allé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket, töltött rakott amerikai, a nagymama féle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is, így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verszió is. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban baleset történt az Erzsébet körúton, a Petőfi híd felé a Dohány utcánál. A forgalom a villamossínál halad. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávrazárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a víztoronynál lezárták a félútpályát karbantartás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Szűcs Magdolna, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3.48 előtt járunk, és a mai naphoz kötődik egy esemény, és arra gondoltam, hogy megnézem, hogy vajon ez az esemény 2026-ban vajon még megtalálható-e? A válaszom egy kis spoiler. Igen, de nézzük, hogy mi adta az apropót, hogy beszéljek erről a témáról. 1929-ig megyünk vissza az időben, Magyarországon hivatalosan megkezdődött az első könyvhét. És akkor most nézzük, hogy 2026-ban mikor lesz a következő könyvhét, és az már a hanyadik lesz, de szerintem aki nagyon jó fejszámoló, bár itt azért voltak kimaradások, a 97. ünnepi könyvhét érkezik, és a 25. gyermekkönyvnapok. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete idén 97. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri eseményét, az ünnepi könyvhetet. Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvény sorozatára június 11-e és 14-e között kerül sor a Vörösmarty tér, Vigadó tér és a Dunakorzó területén. Ez az esemény Magyarország egyik legrégebbi és legkedveltebb irodalmi ünnepe, amely során a kortárs irodalom új kötetei, szerzői és kiadói közvetlenül találkoznak az olvasókkal. A megnyitó programra június 11-én 16 órakor kerül sor, ekkor kezdődik a Vörösmarty téren. Gál Katalin, az MKKE elnöke köszönti a látogatókat, majd a brit, magyar és kanadai állampolgár David Szalai nyitja meg a 97. ünnepi könyvhetet. A magyar származású író 2025-ben Flesz című regényével elnyerte a legrangosabb brit irodalmi elismerésként számon tartott Booker díjat. A könyvhétre a Libri kiadónál jelenik meg a kötet magyarul, Test címen Barabás András fordításában. De hát megszokhatták, hogy ilyenkor bizony a közkedvelt gyermekkönyv kiadók, akár a Móra, akár a Pagony is érkezik új kiadásokkal, illetve a legnagyobb könyvkiadók is érkeznek új kiadásokkal, és bizony a mi kolléganőnk Titter Kinga is ott lesz ezen a könyvhéten. Új könyve nem jelenik meg, viszont dedikálni mindenkit vár, a Mesélő Budapest és a Zenélő Budapest könyveivel. Most csendüljön fel a folytatásban itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Nyitányban Antonio Vivaldi G-moll koncertójának a harmadik tétele.

A Klasszik Rádió 92 egyen pár percen belül friss hírek, információk érkeznek, hiszen 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy kinyitjuk a napi kalendáriumot. Minden Szervác és Imola nevű hallgatónknak boldog névnapot kívánunk. Az egészség és a biztonság nemzetközi napja van ma a bányaiparban. 1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át az egészség és biztonság nemzetközi napjává nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15 ezerre tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valószínűleg valójában kétszerte többen halnak meg, rájuk emlékezik ez a nap. Na de most jöjjenek akkor a történelmi események. Az első nem is annyira fontos, de azért a hétköznapi életünkben igencsak fontos. 1637-ben Richelieu, a bíboros, feltalálta az asztali kést. A bíboros illetlennek találta, ahogyan vacsora vendégeivel vadásztőreikkel piszkálták ki a fogai közül szorult maradékot az étkezés befejezése után. Parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, s ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így született meg a ma is használatos, lekerekített végű kés. 1840 a következő dátumunk. 5. Ferdinánd magyar király szentesítette a rendi országgyűlés törvényeit, köztük a jobbágy terhek örökös megváltásának engedélyezését. 1894-ben pedig a Városligetben átadták a közönségnek Feszti Árpád alkotását, a Magyarok bejövetele című panoráma körképet, amely 1995-ös restaurálása után került ópusztaszerre. 1900-ban pedig felavatták a Budapesti Tudományegyetem jelen legi ötvös Lórán Tudományegyetem központi épületét az egyetemtéren. Most pedig jönnek a születésnaposok. 1717 ide megyünk vissza először az időben Mária Terézia, Habsburg házi magyar királynő, illetve német-római császárné. Május 13-án született, csak úgy, mint Rónai Jácint pap Kossuth gyermekeinek tanítója, a darwinizmus magyarországi megismertetője, illetve Sir Arthur Sullivan angol zeneszerző, aki az akkori brit társadalmat kritizálta, záró vidám operetteket írt. De Adolf Hölzel német festő az egyik legelső, aki modern stílusban is festett többek között absztrakt képeket, ő is május 13-án született, csak úgy, mint a budapesti állatkert megújítója, a neves trófea szakértő Nadler Herbert is. Valamint a dízelmotor és turbinagyártás neves szakembere, a sokoldalú feltaláló Jendrasik György is. Valamint, és most egy idézettel kezdek, aki fölmegy a színpadra, annak a személyisége azonnal pűri évé válik. A színészet ugyanis akár jó, akár silány, a lemeztelenedés művészete. Ott fenn mindenkiről mindenki derül. Így vélekedett a színművészetről az 1912-ben ezen a napon született Kossuth díjas színész rendező színi igazgató Várkonyi Zoltán, akinek nevéhez többek között az Egri csillagok, a Kőszívű ember fiai, az Egy magyar nábab, a Kárpáti Zoltán és a Fekete gyémántok című filmek fűződnek. De május 13-án született még a számítástechnika tudósa, a Basic programozási nyelv egyik kidolgozója, Kemény János is. Valamint május 13-án látta meg a napvilágot Feledi Gyula, Kossuth díjas grafikus, festő, Gyimesi Kálmán, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Konfár Gyula, Munkácsi Mihály díjas festőművész, illetve Juhász Jácint színész is. A színházban egyébként úgy emlegették, mint a megbízhatóság és a pontosság mintaképét, hiszen soha még betegen sem késett el a próbákról vagy az előadásokról. De május 13-án született még Závori Andrea színésznő, Fazeka Zsuzsa színésznő, illetve Jakab Albert Zsolt erdélyi néprajzkutató is. Minden ma ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Üzemanyag ellátási nehézségektől tartanak a független benzinkutasok, a MOL azonban stabil üzemanyag ellátást ígér. Napos, de szeles idő várható. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanács a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. A kis benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek. A héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszky elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, ehelyett közvetett egyeztetést javasolt. Naim Kassim szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok a libanoni hatóságok engedékenységét jelzik. Libanon és Izrael képviselői holnap, azaz csütörtökön kétnapos tárgyalást tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a két hónappal ezelőtt az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcok és megvitassák a két fél közötti kapcsolatok jövőjét. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Itthon jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton, a nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe. Végül az időjárásról. Napos, de szeles idő várható. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban akadozik az előrejutása a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. Lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Budai Alsórakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány.
1: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk. A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele, hiszen május 13-a van is.

A között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal várják az érdeklődőket. Erről fogok beszélgetni Horváth Lillával, a műtárgy.com művészeti és partnerkapcsolati vezetőjével. Tartsanak velünk!

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Szeretettel köszöntöm Horváth Lillát, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjét, illetve a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzserét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Én köszöntöm, és köszöntöm hallgatókat is.
1: Így már szerintem most a hallgatók tudják, hogy milyen eseményre hívjuk meg őket, de a dátum az nagyon fontos. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi Műtárgyak Éjszakája Fesztivál, amely nélkül szerintem ma már elképzelhetetlen a tavasz. Ez hanyadik alkalom lesz egészen pontosan? A tizedik?
2: A tizedik alkalom lesz, igen, egy abszolút jubileumi alkalmat szervezünk meg idén.
1: Mikor kezditek el a szervezést? Véget ér a fesztivál, gondolom van egy pici pihi, és utána szinte pár hónapon belül, ugye?
2: Igen, ez abszolút egy több hónapos szervezés és folyamat áll az egész rendezvény mögött, de nagyon izgalmas, úgyhogy minden percét élvezzük.
1: A műtárgyakat egy picit írjuk körbe, hogy mit jelent ez egészen pontosan, illetve mik kapnak helyet most is ezen a fesztiválon, hiszen először a festményekre gondolunk, de nem csak ez van benne.
2: Valóban, és ez az egyik, én azt gondolom, hogy különlegessége is a fesztiválnak, hogy ugye a műtárgyba azért nagyon-nagyon sok dolog tartozik, tehát hogy nem csak festményekről beszélünk, hanem grafikákról, szobrokról, érem, bélyeg, porcelán, kerámia, és ugye itt jönnek aztán az iparművészeti tárgyak is, tehát egy nagyon-nagyon színes és nagyon gazdag programkínálat várja a látogatókat, egyébként városi séták alkalmával kicsit az építészet irányába is elmozdulunk, tehát valóban egy nagyon-nagyon sokszínű rendezvényről beszélhetünk.
1: Egyébként minden programot megtalálnak a műtárgyakészakája.hu oldalon, mi most egy párat ki fogunk emelni, de hát szerintem üljenek le és töltsenek el egy kis időt, mert hát azért több száz program, mondhatjuk ezt?
2: Egészen pontosan 120 programról beszélünk, valóban lehetetlen lenne felsorolni az összeset, én is arra bíztatok mindenkit, hogy böngészze a weboldalt, mert különböző szűrésekkel, időpontok, tematikák szerint minden információt meg fogod találni.
1: Melyek azok a kiemelt helyszínek vagy események, amelyekre mindenképpen felhívnád a figyelmet?
2: Én talán nem is úgy mondanám, hogy kiemelt helyszínek, én kiemelnék egy párat, de szinte lehetetlen lenne választani. Vannak visszatérő, akár sláger programnak is hívhatom őket, mint például a Herendi porcelánpalotában a Herendi porcelántányér festés, ugye ki lehet próbálni az ikonikus Herendi mintákat, vagy akár a kezdetektől csatlakozó Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tárlatai, tehát ezeket is szeretném mindenképpen kiemelni, de nagyon-nagyon sok évről évre nagyon-nagyon sok új helyszín, és mindig nagyon-nagyon izgalmas, szinte meglepetés programok lesznek. Én amit például ajánlanék, ha valaki szereti az interaktívabb, kicsit ilyen nyomozás, értékbecslés jellegű programokat, a fesztivál Több ilyen esemény is lesz interaktív kincskeresés, ki lehet próbálni, hogy mennyire látjuk meg a tárgyakban a valódi értéket, illetve ebben kapunk segítséget. Lesz délutáni nyomozás képes lapokkal, illetve ha valakinek van például saját bélyeg, érem otthon, azt is meg tudja mutatni, és a szakértő ezt felbecsüli, tehát lesz egy abszolút ilyen vonal. Én mindenképpen felhívnám a figyelmet a rekordszámú workshopra idén. Textil művészeti alkotásokkal lehet foglalkozni, lesz akvarelfestés, ugye a porcelánfestést már említettem, de emellett porcelán ékszert is lehet majd készíteni. Egy porcelán tervező művészet, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan alkalmak, amelyeket nem érdemes kihagyni. Lesznek nagyon izgalmas városi tematikus séták is, úgy mint például Görbe Márkkal, kovácsolt vas remek műveket tudjuk majd bejárni a belvárosban, vagy akár az Óbudai zsinagógának. És a történetét megismerhetjük. Én most talán így ezeket emelném ki, de tényleg nagyon-nagyon széles a programválaszték.
1: Nézzék meg a weboldalt mindenképpen. Az idei fesztiválnak van-e valami milyen kiemelt témája?
2: Van, minden évben van egyébként kiemelt témája a fesztiválnak, idén a művészet gyógyító ereje, amellyel azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy a művészet fogyasztása, illetve ezt nem is csak mi mondjuk, hanem azért több hazai nemzetközi kutatás már foglalkozott ezzel, hogy azért az több, mint egy esztétikai élmény. Tehát akár a befogadás, akár az alkotás képes minket feltölteni, elindítani olyan érzelmi, gondolati folyamatokat, amelyek a tanulást, feldolgozást is akár tudják segíteni, és vannak olyan programok, amellett, hogy egyébként az összes program ugye a művészet köré épül, de vannak olyan kiemelt programok, ahol picit minket ebben segítenek a helyszínen a szakértők. Lesz például akár a Magyar Nemzeti Galériában, vagy a Nemes Galériában olyan slow looking tárlat, ahol egy picit lelassulunk, és az elmélyültebb fókusszal fogjuk tudni vizsgálni a műtárgyakat, de lesznek művészetterápiás workshopok is, ahol kipróbálhatjuk valóban ezt a kreatív alkotást és annak a feltöltő erejét.
1: Ellátogathatunk rengeteg helyszínre, ahova elmehetünk, és itt azért ugye nem csak múzeumok csatlakoztak, hanem sok mindenki más is, galériák akár, vagy tényleg olyan helyek, ahol a művészet tetten érhető, viszont a kortárs művészekkel lehet-e valahol találkozni? Mert szerintem ez is mindig egy nagyon izgalmas dolog.
2: Lehet, én is pont ki szerettem volna emelni, hogy ez talán a fesztivál egyik, ha mondhatom így, büszkesége, hogy itt a múzeumok, a galériák mellett azért ellátogathatunk műtermekbe, restaurátor műhelyekbe, és több például az Artus stúdióban, a Budapest Art Factory-ban ott több művésszel is találkozhatunk, végigjárhatjuk a műtermet, megismerhetjük őket is, a munkafolyamataikat, tehát nagyon izgalmas ez, de például Nyári István képzőművész műtermében, Nagy Boglárka stúdiójába is ellátogathatunk, úgyhogy valóban van ilyen lehetőség is, olyan tálatvezetés is, ahol maga a művész fog nekünk mesélni, úgyhogy ezek valóban azt gondolom, hogy nagyon különleges és kihagyhatatlan alkalmak.
1: Már is folytatódik a reggeli tárlat rovatunk, a vendégem Horváth Lilla, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője.

0: A reggeli tárlat rovatunk témája a mai napon a 10. műtárgyak éjszakája fesztivál. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi műtárgyak éjszakája fesztivált, amely nélkül ma már elképzelhetetlen lenne Budapest tavaszi kulturális művészeti program kínálata. A program rendkívül sokszínű, így a műtárgyak legkülönbözőbb kategóriái, a képző és iparművészet, az építészet bármely területe iránt érdeklődők is megtalálhatják benne azokat a rendezvényeket, amelyekkel új élményekkel és új tudással gazdagodhatnak. Az események között kiállításlátogatásokat és szakmai előadásokat épp úgy találunk, mint a műterem és műhelylátogatásokat, tematikus sétákat, workshopokat és beszélgetéseket. A reggeli tárlat vendége Horváth Lilla, a műtárgy.com művészeti és partnerkapcsolati vezetője. Folytassuk a beszélgetést. Van most két műsor a két kereskedelmi tévében, és azt gondolom, hogy azóta fellendült a műtárgyak iránti kereslet és érdeklődés, inkább így mondom. Lesz-e olyan program, amely mondjuk segíti az embereket, hogyha valaki el szeretne ebbe az irányba menni, akkor rá érdemes figyelnie, mit érdemes akár megvennie, vagy gyűjtenie?
1: Én azt gondolom, hogy nem is talán egy programot emelni ki, hanem azt, hogyha bárki ugye szeretne egy picit jobban belépni, vagy betekintést nyerni ebbe a világba, akkor szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, hogy elinduljunk ezen az úton, hiszen ez egy olyan módja annak, hogy találkozzunk művészekkel, szakértőkkel, és magával, hiszen a műtárgyakkal való ismerkedésnek ugye szinte mondhatjuk, hogy ez az első lépcsőfok, hogy menni, nézni, sokat látni, és azt gondolom, hogy itt amellett, hogy akár elmegyünk egy kiállításra, hallhatunk szakértők előadását, egyébként pont erről is lesz egy előadás, hogy mi foglalkoztatja most a gyűjtőket, de emellett az, hogy megismerjük a különböző technikákat, hogy hogyan is készült el az adott műtárgy, mi áll mögötte, meghallgathatjuk a művészt. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges és fontos első lépések egyike lehet.
0: Ahogy beszélgettünk, az rajzolódik ki számomra, és szeretnék itt majd most egy tévhitet el is oszlatni, hogy ez olyanoknak szól, ez a műtárgyak éjszak, 10. műtárgyak éjszakája, akik nagyon érdeklődnek ez iránt, vagy már nem annyira kezdők, de akkor itt ezt el kell oszlatnunk, hiszen vannak olyan programok, amely családoknak és gyerekeknek is szólnak.
1: Abszolút, én teljesen egyetértek, hogy oszlassuk el ezt a tévhitet. Pont az az egyik nagy célunk, hogy minél szélesebb réteget meg tudjunk szólítani. Tehát aki már tapasztalt, akár gyűjtő, az is fog találni magának nagyon érdekes különböző programokat, művészekkel tud találkozni, műteremlátogatások, akár anyagvizsgálati laborba is el tud látogatni, de aki még csak most ismerkedik, vagy úgy érzi, hogy szeretne több információt szerezni, rengeteg program van, ahol szeretettel várják őket, és a kérdésekre is nagyon-nagyon nyitott mindenki. Tehát azt gondolom, hogy és valóban, ahogy említetted, vannak gyermekprogramok, családos programok, de rengeteg interaktív foglalkozás, úgyhogy pont az a lényeg, hogy picit közelebb hozzuk a közönséget a műtárgyak világához, teljesen függetlenül korosztálytól, illetve tudásszinttől.
0: Meg lehet azt határozni, hogy milyen időszakot és éveket ölel fel most a 10. műtárgyak éjszakája, mert hogy lesz kortárs, tehát 2026-ban alkotott mű, de vajon mi a legrégebbi?
1: Ezt nem tudnám pontosan megmondani, de hogyha arra gondolunk, hogy például nemezelő workshopon is részt vettünk, ami egy ősi textil technika, így gyakorlatilag nagyon-nagyon elfordulunk a régi korok felé, tehát tényleg olyan technikákat, illetve alkotásokat láthatunk, vagy gondoljunk akár ugye a Szépművészeti Múzeum kiállításaira, tehát egy hatalmas ívet járunk be, és ezért is javasoltam, hogy mindenki bátran böngészze a weboldalt, mert rengeteg izgalmas információ, és látja is, hogy mennyi különleges program van.
0: Hogyan látogatható a fesztivál?
1: A fesztivál bérlet, illetve napi jegy megvásárlásával látogatható, viszont programregisztrációt azt kérünk minden programra, ezek mind létszámkorláthoz kötött limitált számú programok, pont azért, hogy megadjuk ezt a fajta élményt a látogatóknak, hogy valóban tudjon kérdezni, és tényleg így az interaktivitás abszolút a központban van.
0: Az, hogy most ez a 10. műtárgyak éjszakája, 2026. május 14-15-16, megünnepletek-e valahogyan, illetve megálltatok-e előtte egy picit, vagy majd utána fogtok, hogy így elmélyüljetek ebben, hogy így mi minden történt?
1: Én azt gondolom, hogy már egy picit megünnepeltük, ugye volt egy sajtótájékoztatónk is, de azt gondolom, hogy majd a fesztivál után fogunk még egy nagyobb ünneplést, illetve egy picit megállunk, és akkor értékeljük az idei rendezvényt is.
0: Hogy válogattátok ki, hogy kik legyenek ezen a fesztiválon, vagy akik jelentkeztek, ők kerültek bele, illetve lehet-e még jelentkezni, aki mondjuk most hallja és most kapott 10-be?
1: A program regisztráció az már egy ideje lezárult, úgyhogy már nincs lehetőség, esetleg a következő évi fesztivált ajánlanám mindenkinek. Van egy nagyon nagy partneri bázisunk, akik évről évre visszatérnek, ott van egy nagyon lelkes részvétel, de minden évben vannak új csatlakozók is.
0: Tehát jubileumi évaddal, rekordszámú programmal érkezik a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál 2026. május 14-e, 15-e és 16-a között. Én pedig kívánom, hogy nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon, és hát boldog születésnapot kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen, és várunk szeretettel mindenkit a fesztiválon.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Lillát hallhatták, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjét, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzserét.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban akadozik az előrejutása a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. Lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Budai alsórakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92 egyen a Nyitányban, most pedig érkezzen egy programajánlat. A Haydeneum Zene Akadémia bérlet következő koncertjére hívjuk meg a hallgatókat, amely május 17-én lesz a Zene Akadémia nagytermében. Ennél a koncertnél is lesz természetesen előhang, 18 óra 30-tól a Zene Akadémia előadó termében László Ferenccel. Na de nézzük a műsor tartalmát. A Messiás az egyik legismertebb barokk oratórium. Zenéjét Handel kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt 1741. augusztus 22-e és szeptember 14-e között szerezte. A librettista által összeállított szöveg alapja az Új Szövetség és a Zsoltárok. A Pörszül kórus és az Orfeus zenekar számtalanszor szólaltatta már meg Handel oratóriumát, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi. Az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester személye. Handel új stílusú angol oratóriumainak legismertebbikét, a Messiást 1742 tavaszán mutatták be Dublinban. A komponista még az előző év őszén érkezett Írországba, ahol több igen sikeres koncertet is adott, miközben frissen elkészült oratóriumának bemutatóját készítette elő. A bevételt a magasztos témához illően jótékony célra ajánlotta fel, két kórház mellett az adósok börtöne is jelentős adományban részesült, és ennek köszönhetően 142 rab nyerhette vissza szabadságát. Noha a kegyes vallásosság és a művészet viszonya az időközben eltelt évszázadok során sokat változott, a 18. század közepén egyáltalán nem volt szokatlan az eféle gondolkodás. A Messiást, amelyről a Dublin Newsletter így számolt be, mint olyan művészi alkotás, amelyhez foghatót sem ebben, sem más királyságban nem adtak még elő, akkor a várakozás előzte meg, hogy az uraknak azt tanácsolták, a koncertterembe belépve csatolják le kardjukat, a hölgyeknek pedig javasolták, hogy ne öltsék magukra a korabeli divatos sziluettet biztosító széles alsó ruházatot, ezzel is növelve a férőhelyek számát. Bár a konkrét cselekményt nélkülöző librettóra épülő és a megváltó alakját tisztán bibliai képekből, szimbolikus utalásokban megrajzoló alkotás az első londoni előadás alkalmával nem aratott akkora sikert, ami felért volna a dubliniak lelkesedésével, utóbb mégis ez az oratórium lett a brit kulturális identitás egyik jelképe, és ez alapozta meg Handel angliai halhatatlanságát is. A Haydeneum Zeneakadémiai bérlet május 17-i koncert tehát elhangzik Handel Messiása, a Pörszül kórus és az Orfeus zenekar előadásában, illetve neve szólisták és Bart van Rijn belga karmester vezényletével. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, és az elmúlt percekben Antonio Vivaldi ámol cselló szonátájának a negyedik tételét hallhatták, és természetesen ma estére is van színházi ajánlatom. Most is nehéz választani, hiszen rengeteg nagyszerű előadást láthatunk Budapesten. Legyen ma a játékszín, a francia Rúdugrász című előadás, amelyre hívom most a hallgatókat. Három nő és három férfi. Ez egy sextet. Bár a szerepek meglepően cserélődnek ezen a viharos éjszakán. Eleinte minden világos, ki kinek a kicsodája, ám közbe szól a kémia, meg egy tudálékos pszichológus, és csak reménykedni lehet, hogy sok félreért, és után minden jóra fordul. Ez az előadás 18 év felettieknek ajánlott, hiszen az előadás alatt azért szókimondó kifejezések hangoznak el, de akiket láthatunk az előadásban, Lévai Viktória, Liptai Klaudia, Peller Anna, Gubik Petra, Erdélyi Témeo, Debreceni Csaba, Nagy Sándor és Kerekes József. Mindez tehát a játékszínben, a mai napon a francia Rúdugrász című előadást ajánlom mindenkinek. Nyolc szórakozást kívánok!

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A Hezbollah ellenzi a Libanon és Izrael közötti közvetlen tárgyalásokat. Napos, de szeles idő várható. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek tegnap délután letették esküjüket. Magyar Péter beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Később a miniszterelnök bejelentette, hogy az első kormányülést ma ópusztaszeren tartják. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. 13 év után távozik az országgyűlés főigazgatója. Forsthofer Ágnes új embert keres. Szuchtyör közös megegyezéssel távozik a posztjáról, amelyet 2013 óta töltött be. Az utódját nyílt pályázaton választják ki. A pozíciót július 1-től töltenék be. Az otthonteremtési hitelek, csóvarusicsok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány, a családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, mondta az amerikai elnök a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra. Donald Trump megismételte, kitart Iránnal kapcsolatos megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról, és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkát teljes sikerét hangoztatta. Közben Kína határozott nem tetszését fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el Tajvannak. A tajvani ügyek hivatalának szóvívője úgy nyilatkozott, hogy Tajvan belügy és a kínai nép ügye. Decemberben a Trump kormányzat 11 milliárd dolláros fegyvercsomagot jelentett be Tajvannak, ami a valaha volt legnagyobb csomag. Az Egyesült Államok törvényileg köteles biztosítani Tajvan számára az önvédelemhez szükséges eszközöket, a hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya ellenére. A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, ehelyett közvetett egyeztetést javasolt. Naim Kassim szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok a libanoni hatóságok engedékenységét jelzik. Libanon és Izrael képviselői holnap, azaz csütörtökön kétnapos tárgyalást tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a két hónappal ezelőtt az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcoknak, és megvitassák a két fél közötti kapcsolatok jövőjét. Végül az időjárásról. Napos, de szeles idő várható. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban baleset történt a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Torlódik a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány harmadik órája, május 13-a van, 9 óra, elmúlt 5 perccel. Jacques Christophe Arnaud G-dur fuvola versenyének az első tétele csendül fel már is, de ebben az órában meghallgatjuk még Camille Saint-Saëns, az Állatok farsangja című művéből az akvárium tételt, illetve felcsendül még Johann Sebastian Bach Hámol zenekari szvitjéből az 5. tétel is. És ebben az órában is a reggeli tárlat rovatunk jelentkezik, bár ez lehetne Hangjelek című rovatunk is, hiszen van egy kiállítás, amely Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával, a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztár zenekar által tartott rock esemény a Vasfüggöny mögött. Ez a kettős stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztár zenekar által tartott rock esemény a Vasfüggöny mögött. Ez a kettős évforduló adja a különleges aktualitást.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a Freddy kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is mindenkit üdvözlök.
1: Egy kis időutazásra hívjuk a hallgatókat, és a 80-as, illetve a 40-es szám az most nagyon fontos lesz. A helyszín pedig szerintem már kitalálták, a Magyar Zeneháza, és a kiállítás, amire hívjuk a hallgatókat, az pedig nem más, mint a Freddy kiállítás. Itt szerintem nagyon izgalmas dolgok vannak, és ezért is fontos, hogy beszéljünk erről, hogy aki még tervezi, vagy még nem hallott róla, az most mindenképpen vésse fel a naptárjába, hogy el kell látogatnia erre a kiállításra. Mi ad az apropót, hogy ez a kiállítás megszülessen?
2: Egyrészt, amit már ön is említett, ez egy kettős jubileum esemény az idei év, hiszen egyszerre ünnepelnénk Freddie Mercury-nek a 80. születésnapját, sőt, hát ünnepeljük is ebben az évben, szeptemberben töltené be a 80. életévét, illetve hát 1986. július 27-én volt ez az emlékezetes nagy budapesti koncert, ami a Magic Tour-nak az egyik kiemelt állomása, és hát akkor még ezt nem lehetett tudni, de egyszerre az egyik utolsó koncertje is volt Freddie Mercury-val a Queen zenekarnak, hiszen utána ő visszavonult a betegsége miatt a koncertezéstől, a turnézástól, és inkább befelé fordult, és az alkotásra koncentrált. Sőt, hát ez a koncert azért is kiemelkedő, hiszen előtte nem nagyon volt Magyarországon ilyen nagy sztár fellépő, egészen 1968-ig kell visszamennünk, amikor Louis Armstrong lépett föl de haza, és hát ezzel egy picit talán a dühödező rendszert is tovább bontotta, lehet ilyet mondani, hiszen például elénekelte a Tavaszi Szél című népdalt, amivel azért összekapcsolta a közönséget és a zenekart a színpadon, és amit talán érdekes még a koncert kapcsán elmesélnünk, hogy hát ez a koncert úgy jöhetett létre, mivel abban az időben ez egy iszonyú drága fellépés lett volna, úgyhogy nem tudták kifizetni a szervezők, elsősorban Hegedűs László, akitnek nevét meg kell említeni, ennek a koncertnek a lebonyolítója és szervezője volt, hogy megegyeztek, hogy készül egy film ebből, egy dokumentumfilm ebből a koncertből, egy koncertfelvétel, és hát emiatt a zenekar nem is csak egy-két napot, hanem egy egész hetet töltött Budapesten, és nagyon sok helyszínre ellátogattak, és ezt mind-mind beforgatta az akkori stáb, 16 kamerával forgatták le, és hát azt mesélték nekünk, hogy körülbelül annyi filmfelvétel készült, amivel ha kihúznánk a filmszalagot, ezt 35 mm-es filmre forgatták, mozifilmre. Ha ezt kihúznánk ezt a szalagot, akkor egészen Martonvásárig érne Budapesttől. Tehát nagyon komoly munka volt, hogy ebből elkészüljön ez a film, és hát akkor ez szegilágszám volt, nagyon sok helyen a világon vetítették mozikban, idehaza is rengetegen álltak sorba, hogy legalább, ha lemaradtak a koncertről, utána megnézhessék a 80. decemberében bemutatott mozifilmet. És ennek a mozifilmnek aztán 2012-ben készült egyébként egy Hungarian Rhapsody címen egy felújított változata, ami úgy kell elképzelni, hogy csak Európában 1,5 millió példányt adtak el 2012-ben DVD-n és Blu-ray-en.
1: Elképesztő egyébként, mennyi minden történt, mennyi minden kapcsolódik hozzá, és hogy most a kiállításhoz is mennyi minden kapcsolódik. Mondom mindezt azért, mert hogy ugye volt egy felhívás is, hogyha bárkinek van valamilyen relikviája, bármilyen élménye, tárgyi emléke, akár erről a koncertről, vagy Freddyvel kapcsolatosan, azt ugye kérte a Magyar Zeneháza, hogy juttassa el. Történtek ilyenek?
2: Abszolút, nagyon sokan jelentkeztek, hogy vagy valamilyen fényképpel, vagy valamilyen tárgyal, egy belépő jeggyel, vagy valamilyen, vagy egy aláírással jelentkeztek, és ebből készül majd egyébként egy kisebb kiállítás is majd a Zeneháza előcsarnokában, illetve hát a magában a kiállításban is külön foglalkozunk a 86-os koncerttel, hiszen számunkra azért ez egy nagyon meghatározó emlék, illetve nem csak a magyarok számára, hanem azt gondolom az egész régió számára, hiszen csak ez az egyetlen hely, ahol akkor a régióban koncertet adott, és se előtte, se utána nem lépett fel Freddie Mercury hazánkban.
1: Hogyan épül fel a kiállítás? Milyen tematikák vannak, illetve ki vagy mi vezet végig minket a kiállításon?
2: Talán azt érdemes elmesélnem előtte, hogy hogyan jött létre.
1: Rendben.
2: Mert hogy úgy kezdtünk el ezen a kiállításon dolgozni, egy korábbi kiállításunkat készítettük elő, ami egy Victoria Albert Múzeumnak egy utazó kiállítása volt, a Divák és Ikonok, talán van olyan hallgató, aki látott, ami szintén ismert fellépőkkel foglalkozó kiállítás volt, elsősorban női előadókra koncentrált, és ebben kapott egy kis szerepet Freddie Mercury is, aki ugyancsak egy fényképpel került be ebbe a kiállításba, és amikor ezt mi láttuk és beszélgettünk az angol kurátorral, kérdeztük, hogy hát hogy lehet, hogy csak egy fénykép kapott helyet a kiállításban, és azt mondták, hogy hát akkor abban az időszakban volt a sokak által ismert Bohemian Rhapsody című filmnek a bemutatója, és utána pedig a Sotheby's-nél egy nagy aukció, úgyhogy mindent elárvereztek. Úgyhogy a múzeumnak nincsen saját Freddie Mercury relikviája, úgyhogy összekötött a legnagyobb gyűjtővel, Thomas Sinclair-vel, aki cseh gyűjtő, és hát több száz saját tárgya van Freddie Mercury-tól, és ráadásul ismert még körülbelül 30 gyűjtőt a világ minden részén, úgyhogy vele kezdtünk el beszélgetni, és rajta keresztül megismertük Peter Freestone-t, aki pedig 12 éven keresztül élt és dolgozott együtt Freddie Mercury-val, ő volt a személyi asszisztense. És ővel itt közösen hoztuk létre ezt a kiállítást. Peter Freestone, aki egyébként a személyes guide-unk, ha szabad így fogalmaznom a kiállításon, hiszen ez egy narrált kiállítás, tehát egy headseten keresztül mi végig követhetjük Freddie Mercury-nek az életét és fontos pillanatait, és ő mesél azokról a tárgyakról, személyes történetekről, amik történtek velük közösen ez alatt az idő során, és így megismerhetjük egy kicsit jobban magát, nem csak a sztárt, hanem az embert is, Freddie Mercury személyiségét, egy picit közelebb kerülünk hozzá. Sőt, hát nem csak Peter Freestone mesél Freddie-ről, hanem sokan mások is, akik barátok és pályatársak és kollégák, a korábbi zenekarának a egyik tagja, a Queen előtti zenekarának, vagy a személyi testőre, magukról a turnékról, akkor a zeneszerzőtársa, akivel a Barcelona című albumot hozták létre közösen, és még sorolhatnám, sok szereplő van a kiállításban, akik végigvisznek minket, egészen elindulunk a sztár, az ikon létből, és a színpadi nagy felvételekből.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Horn Márton, a Freddie kiállítás egyik kurátora.

0: Minden idők egyik legnagyobb rocksztárja Freddie Mercury előtt tiszteleg a Freddie című kiállítás. Az idén 80 éve született művész zenekarával, a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztár zenekar által tartott rock esemény a Vasfüggöny mögött. Ez a kettős évforduló ad különös aktualitást a tárlatnak, amelyen több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie kevésbé ismert emberi arcát. A személyes történeteket a kiállítás narrátoraként Peter Freestone, Freddie személyi asszisztense és barátja meséli el. A vendégem pedig Horn Márton, a kiállítás egyik kurátora. Folytassuk a beszélgetést.
1: Bemegyünk a backstage-be, megérthetjük, hogy mi történt a színfalak mögött egy-egy ilyen turné során. Megismerjük a hobbiait, szenvedélyét, hatalmas japán kultúra rajongó volt Freddie Mercury, vagy nagyon szeret scrabble-ozni.
0: Tényleg?
1: Persze nagyon sok, igen, nagy hobbija volt mindig a koncertek után a pihenés neki a scrabble-ozés jelentette. És hát persze megismerjük a zenéjét is egészen közelről, rengeteg kottánk, dalszövegünk, eredeti kották és dalszöveg jelennek meg a kiáltásba. Láthatjuk azokat a fellépő ruhákat, amiket eddig tényleg csak videoklippeken, vagy esetleg a koncerteken láthattunk, mint például a Bohemian Rhapsody is fellépő ruha, vagy az a fellépő ruha, amit hordott 86-ban a Népstadionban is. És eljutunk egészen a nehéz időszakig, amikor Freddie visszavonult, megtudta, hogy beteg. Ugyanúgy alkotott egészen az utolsó pillanatig, tehát ebben az időszakban készült például az Under Pressure, amit David Bowie-val közösen vettek föl. És hát megérkezünk talán a utolsó teret még érdemes kiemelni, a legenda, hiszen a mai napig, Freddie Mercury mai napig egy világsztár, pedig már 35 évvel ezelőtt nincs elhunyt, és nincs már köztünk, és itt azok a rajongók szólalnak meg, akik a mai napig is hallgatják, és fenntartják azt az örökséget, amit egyébként megalapozott az közel 20 éves karrierje során.
0: A Freddie kiállítás tehát már látogatható a Magyar Zeneházában, de meddig látogatható? Mi a terv?
1: Igen, most májustól nyitottuk, és egészen jövő év elejéig szeretnénk ezt nyitva tartani. Sőt, tehát a terveink szerint azért ez egy olyan nagyszabású kiállítás, ami utána egy nemzetközi turnéra indul. Tehát aki esetleg Magyarországon lemarad, vagy külföldön él, akkor figyelje, és biztos, hogy találkozni fog más európai, illetve akár még távolabbi országokban is a kiállítással.
0: Én azt gondolom, hogy a kiállításhoz mindig jó, hogyha kapcsolódik valamilyen program, esetleg tárlatvezetés. Ez itt is megvalósul, ugye, ennél a kiállításnál is. Azt gondolom, hogy rengeteg program is kapcsolódik majd hozzá.
1: Igen, már most is van egy kapcsolódó eseményünk, van egy fotókiállítása Dennis O'Regan, aki egyébként a fotósa volt Freddie Mercury-nak, sőt nem csak Freddie Mercury-nak, hanem olyan világsztároknak, mint a Stones, Rolling Stones, a Duran Duran vagy David Bowie, tehát ő képeit már most is láthatjuk a Zeneháza előcsarnokában. Vele is lesz majd beszélgetés, például kapcsolódó programként Rudy Dolezárral is, aki a videoklipjeit készítette többet is a Queennek. Emellett több olyan alkotótársal lesz beszélgetés, vagy tárlatvezetés, többek között Peter Freestone-nal is, aki személyi asszisztense volt. És hát persze lesz egy-két tribute zenekar is, és hazánkból is, akik majd fellépnek, és Queen dalokat játszanak a zeneházába. Tehát általában egyébként a zeneházának egy kiemelten fontos feladata, hogy ne csak idézőjelben csak ott egy nagy kiállítást hozzon létre, vagy hívjon el a zeneházába, hanem a három fő funkciója, ami koncert, zenei ismeretterjesztés és a kiállítás, mind a háromban jelenjen meg egy-egy fontos tematika, és ezt most is így tesszük. Ahogy egyébként talán érdemes megemlítenem, hogy természetesen mi folyamatosan dolgozunk nagy kiállításokon, és a következő kiállításunk is hasonló lesz, tehát a Freddie után a képzőművészet és a zene kapcsolatával fogunk majd foglalkozni, és ott is hasonló logikával kell számítani majd.
0: Zeneháza.hu, ezen az oldalon minden információt megtalálnak. És mennyi Queen dalt hallgatott mostanában, vagy amíg a kiállítás készült?
1: Hát elég sokat, és hát leginkább azért, mert hogy rengeteg, tehát mi is sok száz órányi felvételt készítettünk a barátokkal, ismerősökkel, és hát ott azért persze nagyon sok sláger is előkerült, sőt, látogathattunk a Montreux-be, Svájcba, minden évben a rajongók megünneplik. magát a Freddie Mercurynek magát a minden évben a évfordulóját, és ott is nagyon sok mindenkivel beszéltünk, nagyon sok rajongóval interjúztunk, úgyhogy intenzíven volt jelen most az elmúlt két évben az életünkben a Queen és Freddie Mercury.
0: A Freddie kiállítás tehát már látható a Zeneházában, én pedig kívánom, hogy látogatói rekordok dőljenek meg, és nagyon sokan látogassanak el, de ez igaz mindegyik Magyar Zeneháza programra is, kívánom, hogy nagyon sokan legyenek.
1: Köszönjük szépen!
0: Az elmúlt percekben Horn Mártont hallhatták, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a Freddie kiállítás egyik kurátorát.
2: Következik Camille Saint-Saëns, az állatok farsangja, Akvárium. Előadja a budafoki Doknányi Zenekar, karmester Hollerung Gábor.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset történt a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Torlódik a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepen a Nakkosút-Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt hamarosan 3:45 lesz, és most egy nagyszerű programajánlattal jövök. Liszt Piknik néven tart szabadtéri nyílt napot a Zeneakadémia. Május 16-án szombaton 10 órától estig neves művészek és növendékek koncertjei, továbbá gyermekfoglalkozások, street food sátor és italos pultok várják az érdeklődőket a Zeneakadémia épülete előtt. És ha már itt vannak, akkor az őszi hangversenyek is lecsaphatnak, hiszen az új évadban ismét bérleteket kínál majd a Zeneakadémia. Hosszú évek után visszatérő rendszerben többek közt gyermekeknek szóló nagyzenekari, kamarazenei, valamint szóló hangversenyeket összefogó bérletek lesznek, amelyek a nagy terem felülvilágítói közül 5-ről fantázia, dallam, összhang, szépség és ritmus kapták a nevüket. Ugye, ha a Zeneakadémia nagy termében vannak és felnéznek, akkor láthatják ezeket, gyönyörűek egyébként ezek a felül világítók, most már ezt is tudjuk, hogy így hívják őket. Emellett természetesen továbbra is elérhetőek lesznek az egyedi jegyek. Az ingyenes nyílt napra visszatérve, a zenei műsorszámok között lesz kárpát-medencei vonós népzene, fúvós ötös, jazz és énekes növendékek fellépése sokszínű, több korszak muzsikáját bemutatva, utóbbiak például Monteverdi Purcell és Mozart népszerű műveiből álló programmal készülnek. A neves fellépők között lesz Farkas Gábor zongora művész, a Zeneakadémia rektora, aki 18 órától az esemény sorozatot zárja, valamint délelőtt 11-kor Balázs János zongora művész, 16 órától pedig Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter cselló művész és Simon Izabella kamara formációja. Ezen az alkalmon a Zeneakadémia különleges kincseket rejtő könyvtára is megnyitja kapuit, 11, 14 és 16 órakor maximum 15 fő vezetett túrán ismerheti meg a történelmi helyet és a raktárait, itt csak regisztrálni kell. A szabadtéri események műsorvezetője Magyar Bálint. Színművész, énekes lesz. Ha ellátogatnak ide, én nagyon jó szórakozást kívánok, de egyébként a Zeneakadémia weboldalán megtalálnak minden pontos információt.

Következik Wolfgang Amadeus Mozart, a varázsfuvola, nyitány. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar, Solti György vezényletével.

0: 2026. május 13-a van, szerda délelőtt, hamarosan 10 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon a nyitánya végéhez ért. Én a napi útravalóval köszönöm, meg a figyelmüket, és bíztatom arra önöket, hogy tartsanak velünk a folytatásban is. Délután Bálint Edina várja önöket, holnap reggel pedig már Gaskó Balázs köszönti a hallgatókat. Az elmúlt 3 órában pedig Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Minél mélyebbre jutsz az önismeretben, annál kevésbé leszel ítélkező.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be Magyar Péter. Üzemanyagellátási nehézségektől tartanak a független benzinkutasok, a MOL azonban stabil üzemanyagellátást ígér. Napos, de szeles idő várható. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kis benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek. A héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. Örömmel vállalta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszer szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. A WHO vezetője arra szólította fel az országokat, hogy készüljenek fel további hantavírus megbetegedésekre. A Hondius üdülőhajón kitört járvány ugyanis már 9 igazolt fertőzöttet és 3 halálos áldozatot követelt. A hajóról evakuált francia nő állapota időközben kritikusra fordult, Spanyolországban pedig egy újabb pozitív esetet azonosítottak, jelentette a Guardian. Közben kiderült, hogy jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Itthon jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton, a nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe. Végül az időjárásról. Napos, de szeles idő várható. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi Dürer-sor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés, adja hírül a KSH. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter. Napos, de szeles idő lesz a folytatásban is. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Látványos növekedést produkált a magyar ipar márciusban. A termelés volumene 6,7%-kal ugrott meg egy év alatt. A húzóerőt most nem csak a járműgyártás adta, hanem a számítógépek és elektronikai termékek gyártása, ami csaknem negyedével bővült. Kiemelkedő az akkumulátorgyártás is, itt 34%-os a növekedés. Regionális szinten az Észak-Alföld a bajnok, ott 25%-kal nőtt a kibocsátás. Szakértők szerint jó hír a jövőre nézve, hogy a rendelés állomány is jelentősen több mint negyedével meghaladja a tavalyi szintet. Eközben az építőipar is magára talált. Szintén a KSH friss adatai alapján márciusban közel 4%-kal nőtt a termelés az egy évvel korábbihoz képest. Különösen az épületek építése pörög, itt több mint 5%-os a bővülés. Ugyanakkor az összkép még vegyes, hiszen az első negyed év egésze még elmarad a tavalyi szinttől, és az új lakóépületekre kötött szerződések száma is jelentősen visszaesett. Az árak viszont tovább emelkednek. Az építőiparban átlagosan közel 5%-kal kell többet fizetni a munkákért, mint tavaly ilyenkor. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiaként az országjáráson már megismert autót használja majd. Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, 7. kerület polgármestere. A politikus jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta a Facebook oldalán, hogy 2 napja értesítette Dobrev Klárát a döntésről. Niedermüller Péter azt is közölte, hogy továbbra is hiszi, szükség van normális alapokon nyugvó demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára. Ismét illegális gyümölcsárusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. A fénynapját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezik középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Végül az időjárásról. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Az Aeropark a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A repülőgép múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a Dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Duna vize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden Dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, s szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, s az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A Dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

jöjjön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak. Így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Megalakult a Tisza kormány, az első kormányülést Ópuszta-szeren tartják ma délután. Donald Trump amerikai elnök szerint nem kell segítség Kínától az iráni konfliktus rendezéséhez. Napos, de szeles idő lesz a folytatásban is. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hír magazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Ópuszta-szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Örömmel vállalta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszer szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Látványos növekedést produkált a magyar ipar márciusban. A termelés volumene 6,7%-kal ugrott meg egy év alatt. A húzóerőt most nem csak a járműgyártás adta, hanem a számítógépek és elektronikai termékek gyártása, ami csaknem negyedével bővült. Kiemelkedő az akkumulátorgyártás is. Itt 34%-os a növekedés. Regionális szinten az Észak-Alföld a bajnok, ott 25%-kal nőtt a kibocsátás. Szakértők szerint jó hír a jövőre nézve, hogy a rendelés állomány is jelentősen több mint negyedével meghaladja a tavalyi szintet. Eközben az építőipar is magára talált. Szintén a KSH friss adatai alapján márciusban közel 4%-kal nőtt a termelés az egy évvel korábbihoz képest. Különösen az épületek építése pörög, itt több mint 5%-os a bővülés. Ugyanakkor az összkép még vegyes, hiszen az első negyed év egésze még elmarad a tavalyi szinttől, és az új lakóépületekre kötött szerződések száma is jelentősen visszaesett. Az árak viszont tovább emelkednek. Az építőiparban átlagosan közel 5%-kal kell többet fizetni a munkákért, mint tavaly ilyenkor. A kisbenzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek. A héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, 7. kerület polgármestere. A politikus, jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta a Facebook oldalán, hogy 2 napja értesítette Dobrev Klárát a döntésről. Niedermüller Péter azt is közölte, hogy továbbra is hiszi, szükség van normális alapokon nyugvó demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára. Távozik posztjáról Vágújhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. A 24.hu információi szerint a szakember már nem vezeti tovább a hivatalt. A váltás azután történt, hogy kedden Magyar Péter miniszterelnök levelére reagálva a NAV-nál teljes körű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el. Az intézkedés célja az állami kiadások felülvizsgálata és a költségvetési fegyelem biztosítása az átmeneti időszakban. Ismét illegális gyümölcs árusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutattak be a Versailles Kastély királyi operaházában. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
5: Külföld.
6: 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, ehelyett közvetett egyeztetést javasolt. Naim Kassim szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok a libanoni hatóságok engedékenységét jelzik. Libanon és Izrael képviselői holnap, azaz csütörtökön kétnapos tárgyalást tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a 2 hónappal ezelőtt az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcoknak és megvitassák a két fél közötti kapcsolatok jövőjét. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, mondta az amerikai elnök a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra. Donald Trump megismételte, kitart Iránnal kapcsolatos megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról, és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkát teljes sikerét hangoztatta. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni a kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Donald Trump többnapos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte, idézem, jó dolgok fognak történni. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges.
5: Kulturális hírek.
6: 41 alkotás látható a ma kezdődő 10. szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet, és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3. vasárnap tartják. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban.

0: Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 ezer párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg.
1: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
0: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Érdekességként elmondom, hogy a Mátrában fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így a tavaszi virágzás közepette újra fehérbe borult az ország legmagasabb pontja.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízi jármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízi járművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsárdurranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varrólányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csalóköz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzsszövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ópuszta szerenülésezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidős sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet, később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpitó környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsoldos

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ópuszta szerenülés ezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópuszta szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidős sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Skambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Ópusztaszeren tartják a Tisza kormány első ülését. Megérkezett Kínába Donald Trump. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Hamarosan kezdődik a kormányülés, amit a Tisza kormány Ópusztaszeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok, valamint az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Hozzátette, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként pedig az országjáráson már megismert autót használja majd. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinyec azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg a lengyel kutakon átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsúszónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyerekben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén kisebb hiányosságok voltak csak. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka 1-8, napközben 18-23 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A West End City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Megérkezett a mozikba a Nem én vagyok című testvérdráma, vagy fantasy, én nem is tudom, hogy feltétlenül kell-e valamiféle műfaji meghatározást találni. A stúdióban Csényi Kati producer és Cangi rendező. Most a filmben azért erőteljesen megjelenik a kínai hitrendszer. Ugye az, hogy lehetséges egy másik testben megnyilvánulni? Jól mondom én ezt, hogy a szellem átmehet egy másik testbe?
2: Igen, igen. Igazából a hagyományos mitológia azt mondja, hogy démonok. Tehát démonoknak nevezik azokat a szellemeket, akik megszállnak egy tulajdontestet. Általában ezek olyan szellemek, akik valamilyen nagyon erős vágyal távoztak el az élők közül. És nem bírnak elhagyni a Földet.
1: Igen. Most ezt a filmben nagyon bátran megmutatjátok. És annyira érdekes, az előbb épp mondtam Katinak, hogy a film első fele az egy más világot ábrázol, mint a második. Az ember nagyon megdöbben ezen a fordulaton, ahogy egyszer csak egy ilyen spirituális világban találja magát. Míg a film eleje ugye a kínai hétköznapokról szól, azért ott is természetesen megjelennek a totemek, de hogy akkor is van egy ilyen éles váltás, ami nagyon ébren tartja az embert.
2: Hát igen, ez a... Hát ugye ez Károly nincs itt, amikor ő tudná, biztos, hogy nagyon részletesen belemenne, lehet, hogy nem baj, hogyha most éppen nem, de igen, ez nyilván tudatos volt, hogy ezt így építsük fel, ezt a történetet, hogy mindig meglegyenek a fordulatok, amik odakötik a nézőt. És ugye ami nagyon fontos, hogy ezt úgy építsük fel, hogy valós maradjon az önmaga a világához.
1: És hogy valahol a kínai kultúra is megmutatkozon ebben, ugye? Hiszen igen, erről is szó van.
2: Igen. Pontosan.
1: A karma, illetve a reinkarnáció megmutatása az nagyon szép képekkel történik. Tehát nem túl direkt, és valahogy, mintha a szellemi világban is megjelennének, ugye, most nem tudom, mit mondhatok el, mit nem, de hogy megjelennének a hétköznapi élet tárgyai, például a dobozok. Hát ennyit elmondok.
2: Igen, igen, igen. Hát ugye alapvetően a szellemi világ szerintem, tehát a szubjektív vélemény mindenki számára a saját pokla, vagy purgatóriuma. Egy olyan tér, ami vagy gyomoruk, vagy legjobb, életük legjobb része. Tehát, hogy nagyon sok mindenféleképpen meg tud jelenni egy ilyen szubjektív tér. Én, ugye, ahogy majd ezt a nézők a filmben látják, úgy terveztem meg nekik, ahogyan. Tehát egy gyerekkori traumában vannak ketten. Igen. Mi volt a kérdés?
3: Karma.
2: Ugye a kínaiak nagyon hisznek a karmában, tehát hogy ha jót cselekszel, akkor jót is kapsz. A jutalmad is jó. És ez ugye igaz a reinkarnációra is, tehát hogyha nagyon-nagyon, abban hisznek a kínaiak, hogyha nagyon rossz földi életet éltünk, akkor nem emberként térünk vissza, hanem egy bizonyos bogárként, állatként, vagy ilyesféle.
1: És mi az, ami megmutatja a jelen földi síkon azt, hogy valaki mondjuk jól élt az előző életében?
2: A jó tettek számítanak. Aha. És a jó szív. Tehát az, hogy mennyi... Igen, a jó tett. Igazából ez a legfontosabb, hogy mindig jó legyen a másik emberhez.
1: Mi lesz a következő film címe, története, sztoria?
2: A címe még nincs. Igazából amikivel a címet találjuk ki mindig legutolsó sorban, tehát általában már megvan a DCP kópia, amikor úgy megvagyunk a címe.
3: Igen, sajnos igaz.
1: Ennek a készen áll 4-5 filmre, ugye ezt mondta az előbb. Igen. Úgyhogy valamit már tudni kell róla.
2: Meg fog őszülni.
3: Megőszültem.
1: Nagyon szép a hajszíne.
2: Készülünk a következő filmmel. Hát annyit tudok elmondani egyelőre, hogy Dogma lesz és Road Movie. Uh-huh. Igen.
1: Ott is megmutatkozik majd a kínai
2: nyilván.
1: Világ, a kínai dimenzió.
2: Igen, még balanszírozunk vele, hogy nyilván nekem egy ponton el kell jutnom oda, hogy elengedjem a kínai világot úgy, ahogy most jelen van. Tehát egy ponton úgy kell továbbadjam, ahogyan én is élek itt. Tehát nem csak, tehát hogy csak mint kínai, kinézetű ember egy európai közegben. Tehát el kell jutnom oda. Ez lehet, hogy a harmadik vagy a negyedik filmnél fog megtörténni.
1: És akkor mi történik majd benned, ha ez megtörténik a filmen, akkor ez milyen változást mutat rólad?
2: Valószínűleg akkor fejlődtem. Az önképen fejlődött valószínűleg, igen. És azt gondolom, hogy nem kell többé azt, tehát hogy nem kell azzal visszaélnem, hogy mi a származásom, hanem elég majd csak azzal, hogy mit tudok, vagy hogy mi van a fejemben.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy még sok ilyen mély, különleges, színes, és hát minden pillanatában izgalmas filmet készítsetek, mert ez az.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: A Nem én vagyok című filmről beszélgettem Csényi Katival és Cangival. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra. Milyen volt ez így?
3: Én szerintem, én jó.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkor a Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. A viharsarokban rajtolt el az idei Tour de Hongrie. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján, Szojván egy városszéli szupermarket közelében ért célt egy Shahid típusú öngyilkos drón. Egy másikat ökörmező fölött észleltek a helyiek és a légiriadókat jelző térkép szerint. Drónok tartanak Munkács, Ilosva, Húszt és Alsó-Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású elhúzódó légicsapás sorozatot ukrajnai területek ellen. A dróntámadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket célozzák az ország nyugati, középső és déli részén. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. A háromnapos tűzszünet lejárta után tegnap 14 ukrán régiót támadtak az oroszok. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. A kihelyezett tanácskozáson vízügyi és agrárszakértőkkel egyeztetnek az aszály helyzetről. A korábban közölt napirendi pontok között szerepel a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítása, bizonyos kifizetések felfüggesztése, valamint titkosított kormányhatározatok feloldása is. Emellett megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kormányülés után sajtótájékoztatón számolnak be a döntésekről. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A tegnapi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny mai első szakasza a Gyulai Vár lábától indult, és 143 km megtétele után Békés Csabán ér véget, várhatóan fél öt körül. 19 csapat 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál, a csaknem 840 kilométeres össztávot a viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok holnap a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok. Hamarosan a hűs erdőkről lesz majd szó. Hát, hogy mennyire tudnak árnyékot biztosítani, arról is beszélgetünk majd Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével. 5 és 6 óra között pedig az orgonák éjszakájáról lesz szó Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművésszel, a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatójával. Most pedig Carl Jenkins szerzeménye következik, a Palládió, itt az Intermezzo. Szóval.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Idén is lesz orgonák éjszakája május 23-án. Annak idején, amikor 2019-ben létrehozták az orgonák éjszakája programsorozatot, akkor mi volt a fejükben, milyen célt szerettek volna megvalósítani?
1: A szlogenunknak a jegyében, hogy közel hozzuk a zenét, illetve hogy a legmagasabb minőségű klasszikus zenét juttassuk el mindenhova országszerte. Az évente több mint 300 000 nézőnk, meg több mint 200 településen. Ebben a munkában az egyik legkülönlegesebb esemény az orgonák éjszakája, amely mindig pünkös szombatján valósul meg, az idei évben ez május 23-án lesz, és itt nappal az a célunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy minél több billentyűvel és pedállal találkozzanak az utcákon, a tereken, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyeken, és hogy ezzel is meghívjuk, behívjuk őket estére az orgonának az otthonába, a saját tereibe, a templomokba, a koncerttermekbe, hogy ott hallgassanak este orgona muzsikát, és el tudjanak csendesedni, ki tudjanak simulni, és új erővel feltöltve vághassanak neki a következő napoknak és heteknek.
0: 2019 óta néhány év eltelt. Mi minden változott az orgonák éjszakája programsorozat környékén?
1: Minden évben igyekszünk más-más programokat hadirendbe, csatasorba állítani, valami megújulást tenni a programban. A legjelentősebb változás az utóbbi években, 2 évvel ezelőtt indítottuk el, hogy nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Az idei esztendőben 3. alkalommal immáron 6 kontinensen, 20 országban több tucat orgonista, több 1000 billentyű, több 10 000 síp és több 100 000 hang szólal meg számos európai nagyvárosban, Berlinben, Bécsben, Rómában, és az európai nagyvárosok mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában is orgonazene színesíti a kulturális életet ezen az egy napon. Így egy nap alatt több mint 100 program valósul meg a világszerte, és hát nagyon izgalmas, hogy a programok időrendben keletről indulnak, és aztán úgy haladunk, ahogy az óra megy nyugat felé.
0: Az orgona lenyűgöző világát hányan szerették meg az elmúlt időszakban? Tehát van-e arról valamiféle statisztikájuk, hogy mennyien látogatták meg a különböző programokat?
1: Sajnos erről nem készítettünk statisztikát, azt látjuk csak, hogy a programjaink nagyon nagy közönséget vonzanak, és örvendetes, hogy ez... Hát egyrészt nem örvendetes, hogy a 21. században az embereknek egyre kevesebb az idejük a szabadidőre, a szórakozásra, és még a korábbi időben is népszerűbbek voltak a fesztiválok, amik egy hétre koncentrálták mondjuk a klasszikus zenei érdeklődését sokaknak. Most ezek az éjszakai programok meg még jobban összesűrítve már egy éjszaka alatt biztosítanak nagyon sok helyszínt és magas minőségű klasszikus zenét, orgona muzsikát, és az érdeklődés töretlen, és ezt nagy örömmel látjuk, hogy keresik a programokat országszerte, kis településeken és a nagyvárosokban is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hamarosan részletezzük majd a különböző programokat, hát természetesen nem felsorolásszerűen, hiszen akkor elüldögélnénk itt még néhány órácskát. Jövünk vissza nem sokára Szamosi Szabolccsal, aki Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Újra lesz orgonák éjszakája május 23-án. Rengeteg program különböző helyszíneken, hát a rengeteg, az több mint 100 helyszín, több tucat organista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és hát ennél több résztvevő is lesz az orgonák éjszakája eseményen. Na most melyek azok a kiemelt programok, koncertek, amelyeket mindenképpen szeretne elmondani a hallgatóinknak?
1: Természetesen Budapesten lesznek a legfantasztikusabb koncertjeink, a kiemelt hangversenyeink. Eleve Budapesten a Zeneakadémián megrendezendő bérletünkben ilyenkor az orgonák éjszakáján még unikálisabb programokkal találkozhatnak az odalátogatók, és ezt nagyon ajánlom a minden klasszikus zene szerelmesének, mert ha megnézzük az éves műsornaptárt az egész országban, akkor szinte teljesen találat nélkül maradunk, ha orgona versenyeket keresünk. És ezen a napon mi a Zeneakadémián egyeste 3 orgona versenyt is bemutatunk. Az egyik, ami már régebbi is, de nem annyira ismert, azt gondolom, nem is tudom, hogy szólt-e már Magyarországon, Jungen Szimfónia koncertantéja, amelynek az orgona a főszereplője. Emellett Hidas Frigyes orgona versenye is megszólal, és ott rezsül a felkérésünkre egy orgona versenyt komponált, amit ezen a napon fog bemutatni a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Teremi Dáriusz vezényletével, és ennek a 3 orgona versenynek a 2 szólistájak Xin Mei Fang, kínai orgonaművész, és Silvio Cselegin, olasz orgonaművész. Ugyanis ezen a napon az a jellemző, hogy külföldi művészeket hívunk meg hazánkba, és a magyar művészeket pedig visszük, hogy a világba megmutathassák a magyar zene erejét és a magyar művészetnek a magas színvonalát. És így érkezik 2 ilyen kitűnő külföldi művész Budapestre, de természetesen megszólal Vajda János Preludium című alkotása, amely az orgonák éjszakájának a fő műve lesz. Ez minden évben megkérünk egy zeneszerzőt, hogy írjon egy fanfár, egy emblematikus művet az orgonák éjszakájára, és ennek mindenhol meg kell szólalnia. Tehát ezen a napon több mint 100 helyszínen hallhatnak bemutatót, vagy ős bemutatót erről a darabról. Természetesen a Zeneakadémián is megszólal ez a mű. A másik kiemelt helyszínünk pedig a Szent István Bazilika, ahol Francesco Finotti ad különleges meghitt hangulatú gyertyafényes orgona koncertet. Ez a gyertyafény ötlete érdekes, hogy új reneszánszát éli. Én már egy jó 30 éve, még a legelső koncertjeim egyikén a Pécsi Bazilikába, mikor Vas Ágnes és Germán Júlia hegedű művész szaladtuk első koncertünket, akkor az éjszakai gyakorlás közben arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha ezt a hangulatot, amit itt érzünk éjszaka a darabok elsajátítása közben, ezt valahogy megpróbálnánk megmutatni a közönségnek is, és az oltár lépcsőire elhelyeztünk gyertyákat, nem ilyen több százas, mint ami manapság jellemző, hanem ilyen 20-30-at, és nagyon különleges hangulata volt annak a koncertnek. Egy újságírót annyira megragadta, hogy utána ilyen országos napilapban cikk is született róla, és azt gondolom, hogy ez egy valóban szép dolog, és ha ezt kitűnő orgonista tolmácsolásában élvezhetjük, ezt a gyertyafényes hangulatot, akkor biztos vagyok abban, hogy ez mindenkiben mély élményt fog előidézni, és valóban egy töltekező dolog tud lenni.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem itt az Intermezzóban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Múzeum körúton a Kálvin tér felé a múzeumnál, a külső sáv járható. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között. A 9-es autóbusz, a 72-es trolibusz, illetve az M2-es, az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a Nagytétényi úton a Hárosvasút állomásnál, mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, emiatt lassú a haladás már a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában a Petőfi hídon, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és az Erzsébet hídnál északra, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé és tovább a Károly körúton. Telítettek a sávok a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópont előtt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo orgonák éjszakájára. Készülünk, vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Budapesten és környékén, sőt nemzetközi helyszíneken is zajlik a programsorozat. Ugye most leginkább az éjszakai esti koncertekről beszéltünk, de mi lesz napközben?
1: Nagyon izgalmas, és ebben az évben is főleg a budapestiek élvezhetik, hogy lesz egy mozgó orgonánk, ami egy kis platós teherautón utazik majd Budapest terein, és bár menet közben nem fog játszani, mert az nem annyira lenne erős művészi teljesítmény, hanem megáll bizonyos ismert helyszínein a fővárosnak, és ott hallhatnak mini orgona koncertet, így a Magyar Állami Operaház előtt, a Deák téren, az Óriás kerék alatt, az Operettszínház előtti téren, a Várkert bazárnál és a Nemzeti Múzeum előtti téren népszerű orgona művek kézzel, lábbal szólalnak majd meg. Intén Budapesten, majd már az éjszakába belenyúlóan a Deák téri evangélikus templomban lesznek nyitott ajtós orgona koncertek egészen éjfélig. Az egész orgona szó bejárja nem csak a templom falait, hanem a tárt ajtóknak köszönhetően majd az egész Deák teret is. De lesz koncertünk az Aranyhídon, Balatonfüreden. Balatonfüredről indul majd el a hajó. Lesz borkóstoló bororgonával, vagy borgonával rövidítve. Ez az orgona egy nagyon izgalmas hangszer. A sípok helyén boros üvegeket helyeztek el, és ezek az üvegek vannak különböző mennyiségű folyadékokkal föltöltve, és így hangolhatóak. És a borkóstolóval egybekötött vacsora közben ez a hangszer szolgáltat kikapcsolódást, muzsikát, szórakozást az odalátogatóknak. De lesz olyan, ahol orgonagyárat lehet látogatni, és lesz zenés sportnap is orgonával az orgona körül, ez Pécsett a Balokhányligetbe, a Kodály központ mellett, és ott egy piadanca nevű hangszer is megjelenik. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos lábbal játszható billentyűsor. Ezen 3-4 ember egyszerre táncol vagy ugrál, és szólaltat meg egy művet, ami nagyon izgalmas, és azt gondolom nagyon jól bevezeti a futást. Ez a hangszer, de ott például lesz éjszakai orgona koncert a Kodály központ mellett, a Csillagok alatt filmzenékkel. Ezekre a nagyon izgalmas és színes programokra várjuk napközben is a hallgatóságot, és hát ezeken a nagyvárosokon kívül nagyon sok csatlakozó helyszínünk van, úgyhogy a filharmonia.hu oldalon ajánlom, hogy szemezgessenek a szerint, hogy ki merre utazik ezen a napon.
0: Épp ezt szerettem volna öntől megkérdezni, hogy azt lehet-e tudni pontosan, hogy éppen merre járnak? Tehát lehet erre készülni?
1: Igen, aha. Tehát a honlap az folyamatosan kint van, és ott látszik, tehát megadtuk percre pontosan, hogy mikor, hol, milyen programunk van. Tehát ez nem annyira egy országjárás, az egyetlen mozgó hangszer az ott Budapesten mozog, a többi helyszínek pedig meghirdetett pontos időpontja van.
0: A fesztivál több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget. Hol és milyen események kapcsolódnak ide?
1: A fesztivál vagy az orgonák éjszakája több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget, így például Székesfehérváron, Miskolcon, a Zavasi Református templomban, és Győrben a Szent Ignác, Loyolai Szent Ignác Bencés templomban. Így, aki a gyertyafényes hangulatot keresi, de még nem hallott ilyet orgona muzsikával, akkor azoknak nagyon ajánlom, hogy látogassanak el a filharmonia.hu oldalra, és keressenek kedvükre való koncert lehetőséget.
0: Nagyon köszönöm, jövünk vissza, hiszen számos program áll még rendelkezésünkre. Vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Orgonák éjszakája lesz idén is, május 23-án. Mi az, amitől a leginkább szerethető az orgona?
1: Azt gondolom, hogy ez az a hangszer, amelynek a például a méretében is a legnagyobb különbségeket fedezhetjük föl. Van olyan orgona, amelynek csak 60 sípja van, de van olyan, aminek több mint 10 000, és e között a két méret között pedig millió verzió, és azt gondolom, hogy azt is kevesen tudják, hogy nincs kettő egyforma orgona a világon. Tehát az orgonista, ha esetleg készül a Balaton Lellei koncertjére, akkor ezt nem tudja megtenni Kaposváron, hanem akkor az csak a Balaton Lellei orgonán tud arra az adott koncertre fölkészülni, hogy beállítsa a hangszíneket, hogy azok a darabok hogyan, miként szólaljanak meg. És hát aki ezt a sokszínűséget szereti, kedveli, azok jönnek általában orgonistának, mert ez mindig egy teljesen más feladat egy orgona koncertre fölkészülni, mint mondjuk zongoránál vagy egy hegedűnél. Mindenki fogja a saját kezébe a saját hangszerét. Orgonánál is többnyire ugyanaz a Steinway típus van, csak más korú. Az orgonánál viszont semmi közös pont nincs, azon túl, hogy a hangszíne is teljesen más a hangszernek, más sípok vannak, más síp összetétel, más regiszterek, azon túl teljesen más billentése, adott esetben bár vannak szabványok, hogy milyen magasságba kellene a billentyűknek, a pedáloknak, azért mindig vannak ebben is eltérések, és sok-sok a hangzás, a templom akusztikája, vagy a koncertteremnek, hogy éppen szárazabb helyiségbe kell játszani, vagy olyan helyen, ahol 8-10 másodperc a vízhang. Ez annyira sok különböző tényező, amihez mind-mind alkalmazkodni kell, és figyelni kell a koncertek során, hogy ez a művésznek nagy feladat, a közönségnek viszont, aki szereti az orgonamuzsikát, egy nagyon izgalmas összehasonlítási alap, hogy meghallgatja esetleg ugyanazt a darabot más-más helyszíneken, hogy hogyan szólal meg, és hogyan szólaltatja meg azt a művész.
0: Azt hiszem, hogy ez adja valahol a szépségét és a nehézségét, a kihívását is az orgonának, mint hangszernek.
1: Abszolút, hát és ugye azt sem említettem, hogy több billentyűsora, ugye több manuálja is van orgonának, nyilván legkisebbnek, amit említettem, ha csak 60 sípos, akkor annak csak egy billentyűsora van, de ha már több ezer sípja van, akkor van 2, 3, 4, 5, világ legnagyobb orgonájának 7 manuálja, tehát ezt úgy kell, hogy elképzeljük, mint amikor a rockkoncerten a billentyűs kordra rakja magát billentyűkkel, billentyű szintetizátorokkal, csak ezeket nem rakhatjuk magunk köré, hanem ezek egymás fölött helyezkednek el az orgonán, és azt gondolom, hogy a torna itt is fontos az orgonista számára, bár az minden munkába, hogy a derekunk ne fájduljon meg, vagy jól tudjuk kezelni az olykor nehéz mozdulatsorok ne okozzanak különösebb problémát az izmainknak.
0: Kik azok a neves orgonaművészek, akiknek a játékát a közönség hallhatja az idei orgonák éjszakáján?
1: Az idei orgonák éjszakáján is számos művész lép föl, Karosi Bálint, Áhim Erzsébet, Gesztesi Tóth László, Ablonci Bertalan, Kecskés Mónika, Szabó Balázs, Balatoni Sándor, Almási László, Attila, Kovács Szilárd Ferenc, Kristófi László, Kis Zsolt, azt gondolom, ők mind egyébként külföldi helyszíneken fognak koncertezni, és Magyarországon Székesfehérváron Kaposi Bruno, Szejdül Dénessel, Miskolcon Tabajdi Ádám Osztrosi Cseszterrel, Győrben Hegyi Barnabás Maros Dórával, de Debrecenben pedig Sárosi Dániel, Boncsér Gergely, Klernot Tokár és Vadász Dániel társaságában a Három Tenor című koncertet fogják előadni, a Három Tenor egy orgonát, úgyhogy ez csak néhány név a teljes palettából, de nem is untatnám ezzel a hallgatókat, a filharmonia.hu oldalon a teljes palettát és névsort és helyszínkínálatot felfedezhetik, és megkereshetik a kedvükre valót.
0: Említette, hogy tavaly előtt nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Melyek azok a külföldi helyszínek, ahol csatlakozhat a közönség a programsorozathoz?
1: Idei esztendőben lesz Ausztráliában is programunk, orgona ismertető gyerekeknek rajzpályázat, Horvátországban a Zadari tengeri orgonára fölhívjuk a figyelmet, Rómában lesz koncert, Berlinben Kárdonyi családra emlékezünk, az ő műveiket, Kárdonyi Zoltán és Kárdonyi Zsolt műveiket szólaltatják meg, Pekingben, Szlovákiában, Szakolcán, Lengyelországban, Gdanszban, Algériában, Portugáliában, az Azori-szigeteken, Prágában, Bukarestben, Bécsben, Vajdaságban, Bajmokon, Svájcban, Brűsben, New Yorkban és Peruban, Limában lesznek koncertjeink.
0: Mivel biztatja azokat a hallgatóinkat, akik eddig még nem vettek részt az orgonák éjszakáján, de most kedvet kaptak hozzá?
1: Azt válaszolják a fiatalok, hogy mikor hallgatnak klasszikus zenét. Ugye amikor tanulniuk kell, például egyetemi vizsgákra készülnek. És ahelyett, hogy erre mi legyintünk, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dicséret és megtiszteltetés, hogy amikor úgy érzik, hogy koncentrálniuk kell és szükségük van a figyelmükre, akkor mégiscsak klasszikus zenét keresnek ki az interneten. És azt javaslom nekik, hogy ne csak ehhez a szigorú agymunkához használják, hanem próbálják ki a simító hatását is, azt, ami a gondok, a zajok közben elcsendesíti őket, miközben akár fortéban, akár pianissimóban szólal meg. Ezt javaslom nem csak a fiataloknak, hanem minden korosztály számára, de azt gondolom, hogy az idősebbek már jobban felfedezték ezt, és gyakori vendégei ezeknek a koncerteknek, de fontos, hogy egyrészt a hangzását, azt, ahogy dübörög alattunk a pad, miközben egy fortissimó szólal meg, vagy egészen éteri, alig hallható hangon szólal meg az orgona, elcsendesítve a lelket, ezt jöjjenek és tapasztalják meg, és érezzék, hogy milyen csoda, és legtöbb helyszínen még láthatják is, hogy micsoda zsonglőr mutatványra van szüksége az előadónak, ahhoz, hogy ez létrejöjjön.
0: És erre most, május 23-án lehetőség nyílik. Nagyon köszönöm a beszélgetést, sikeres Orgonák éjszakája programsorozatot.
1: Köszönöm szépen, én is köszönöm.
0: Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai drón támadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az asszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Topánka utcában, a Törökfloris utca előtt. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, ezért lassú haladás a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, valamint a Rákóczi úton és a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a 6-os főúton kifelé az M0-es csomópont előtt, a Budafoki úton és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Szintén útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Jó estét kívánok! Május 13-án Szervác és Imola napján gratulálunk szeretettel mindenkinek, akit érint, a névnaposoknak, születésnaposoknak különösen. Most az Intermezzo utolsó órájának az elején egy Morricone klasszikus következik, az Egy maréknyi dollárért című filmből hallgattunk meg egy részletet. Morricone a filmzenében olyan addig mellőzött hangszerek használatával hozott létre maradandót, mint például a szájharmonika, a harang, vagy éppen az elektromos gitár. Az első darabját egyébként mindössze 6 évesen írta, konzervatóriumi tanulmányait pedig trombita és zeneszerzés szakon végezte. Egykori iskolatársa, a rendező Sergio Leone 1964-ben kérte fel, hogy komponáljon zenét a spagetti western műfaját megteremtő Egy maréknyi dollárért című filmjéhez. Így indult a karrierje. Rendhagyó módon előbb a zene született meg, a jeleneteket később ehhez igazodva forgatták. Egyébként később is gyakran komponált úgy, hogy egyetlen kockát sem látott a filmből, de ismerte a forgatókönyvet és a lényeges információkat. Következik tehát az Egy maréknyi dollárért című film egy részlete itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Sűrű és különleges koncertidőszak vár Halper Lászlóra, a Magyar Jazz Szövetség alelnökére, aki egyébként gitáros zeneszerző, és van neki egy kvintettje is. Nem is egy, hanem több koncertje lesz. Ezübből kifolyólag faggatom a művész urat a stúdióban. Helló, szia!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Örülök, hogy több koncertről is beszámolhatunk. Hogy ilyen sűrűn követik egymást?
2: Hát ez teljesen a véletlen műve. Az élet így jött, hogy három koncert lesz május második felében, és mindegyik három teljesen más formációval.
1: Menjünk már végig rajtuk, mondjuk kronológiailag, tehát időrendben,
2: igen,
1: jó?
2: Igen, tehát 20-án fogok játszani a Budapest Jazz Clubban a Halper Hendrix World formációmmal. Ugye ezzel nem csak jazzesen játszok a Hendrix számokat, hanem kicsit a világzené felé is nyitunk, ezt jelöli a World a névben. Ugye ebben a szokásos ritmus szekciója nagyon jó barátaim, Hajas László dobol, Kocsi Zsolt basszusgitározik, de Lisztes Jenő cimbalmozik, Szokolai Dongó Balázs játszik mindenféle népi fúvós hangszerek.
1: Mindez Hendrix környezetben?
2: Igen.
1: Az igen.
2: Igen. És most lesz egy, még egy plusz vendégünk, és életemben először fogok vele játszani, Robi Lakatos is fog velünk játszani, ami számomra egy nagyon-nagyon nagy öröm, nagyon nagy élmény, nagyon szeretem ezt a formációt. Egyébként már csinált, van egy lemezünk Voodoo Charles címmel, tehát ez meghallva
1: meglepő,
2: valaki.
1: Milyen meglepő, hogy
2: Hendrixi. Igen, ugye, mert Voodoo Charles volt egy ilyen száma, de hát mi többen vagyunk, és ez egy Charles többes számba lemez címe. Tehát ezzel fogunk 20-án a Budapest Jazz Clubban játszani, nagyon várom ezt is. Utána egy olyan dolog, ugye, ami hozzám nagyon szorosan kötődik, mert nekem ez egy nagyon nagy öröm. Ugye annak idején megjelent a Zenész Legendák című könyvem olyan zenészekről, akik ugye elfelejtődtek, miután diszidensnek számítottak a múlt rendszerből. Egyik kölyük volt Bacsi Kelek, aki gitárosként, hegedűsként nagyon nagyszerű karriert csinált, ugye Franciaországban gitárosként ismerték jobban, jazzgitárosként, Amerikában jazzhegedűsként. Az én könyvem nyomán hál' Isten aztán mások is kedvet kaptak, és két könyv is megjelent róla. Na most ő 22-én lenne 100 éves, és mi 23-án egy emlékkoncerttel tartunk az Opus Jazz Clubban, egy abszolút erre az alkalomra összeállt formációval, és csupa olyan számot játszunk, ami valamelyik Bacsi Kelek lemezen megjelent, akár gitáros, akár hegedűs lemez, ismét Robi Lakatos is velem fog játszani, óriási öröm. A ritmus szektőben Éles Máté fog dobolni, Horváth Plútó József basszusgitározni,
1: és akik... Az egy szép névsor.
2: Gyönyörű, bizony, nagyszerű muzsikusok, és két még fantasztikus vendégművész szeretnék kiemelni, aki nagyon jó barátom is, Juhász Gábor fog gitározni, és Fehér Mário Fábio, aki megnyert a Babos Jazz Gitár versenyt, fiatal, eszméletlen jó gitáros, fog még velünk játszani.
1: Hát még csak két koncertnél járunk a háromba, de már így is olyan sztárparádét mondtál, hogy majd összefoglaljuk a végén még egyszer, igen, a koncerteket, de akkor így szaladjunk végig a harmadik.
2: A harmadik pedig, ugye a hétvégén a Margit szigeten van egy csodálatos jazzfesztivál, és 24-én vasárnap fogok a Halper Quintettel játszani, Sramko János, Kosztyu Zsolt, Kolman Gábor, Bér Zsolt, nagyon-nagyon kedvenc zenekarom, úgyhogy ez lesz a három koncert a jövő hét,
1: a következő napokban. Ugye tudjuk, hogy van új lemezed a Quintettel,
2: igen,
1: és ezen a koncerten, ez a harmadik, amit itt most megemlítettél, ez lemez bemutató, vagy ez csak egy koncert, és játszotok, amihez kedvetek van?
2: Alapvetően így van, az új lemez adja a gerincét a műsornak, de egy pár szám erejéig az első lemezünkhez is visszanyúlunk.
1: Na akkor olyan sok minden hangzott el, hogy szépen lassan elismételjük még egyszer. Öröm, hogy ilyen sok jó koncerten veszel részt, és ilyen sok jó, és csak arra kérlek, hogy most a végén így összefoglaló jelleggel a meghívott vendégek, a headlinereket, igen, emeljük ki, ez jobban megmarad a hallgatók fejében. Tehát az első koncerted, ami most innentől kezdve lesz, az 20-a.
2: Így van, Budapest Jazz Club, Halper Hendrix World, Robi Lakatossal, Lisztes Jenővel és Szokolai Dongó Balázzsal. Tehát a 23-a Bacsik 100, az Opus Jazz Clubban Bacsik Elek 100. születésnapja alkalmából. Nagyon-nagyon sok jó zenész, Horváth Plútó József, Éles Máté, Robi Lakatos, Juhász Gábor, Fehér Mário Fábio, és 24-én vasárnap pedig a Halper Quintet, Kolman Gábor, Bér Zsolt, Sramko János, Kosztyu Zsolt.
1: Na, aki ezt nem tudja megjegyezni, az hol talál rólad? Facebookon fönn vagy?
2: Nyílt oldalam van a Facebookon, így van, a Facebookon mindent meg lehet nálam találni. Nyílt oldalam van, tehát bárki meg
1: akkor
2: tud
1: jó
2: nézni.
1: Szóval egészen különleges itt a Jimi Hendrix világzenétől kezdve a szüleidhez írott, ugye legutóbbi albumot, anyagáig egy csomó minden lesz. Keressék Halper Lászlót például a közösségi médiában is, aki most itt volt velünk, gitáros zeneszerző és a Magyar Jazz Szövetség alelnöke. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad.
2: Én köszönöm.
1: Jó szórakozást, jó munkát, jó bulizást a koncertekre. Szia!
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Hogyan változott a Néprajzi Múzeum szerepe az elmúlt több mint 150 évben? Milyen dilemmák és irányváltások formálták az intézmény működését? Kemecsi Lajos új könyve a Hullámzásban, szereplők történetek a Néprajzi Múzeum múltjából címen ezekre a kérdésekre keresi a választ. Izgalmas történeteken, eddig kevésbé ismert archívanyagokon és új szemléleten keresztül. A kötet bemutatója vasárnap délután lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a szerző a kötet szerkesztőjével, Beres Gáborral beszélget majd. Vasárnap a Zeneakadémia nagy termében az egyik legismertebb barokk oratórium Händel Messiása hangzik el. A Haydnaum régi zenei központ koncertjén nemzetközi szinten is magasan jegyzett brit énekesek lépnek fel. Joanne Jan, Tim Mead, James Gilchrist és Neil Davis. A Messiást Händel 1741-ben kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt komponálta, az Új Szövetség és a Zsoltárok szövegeit alapul véve. A Pörszül kórus és az Orfeó zenekar számtalanszor szólaltatta már meg az oratóriumot, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye. Péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik az Állé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket töltött, rakott, amerikai, nagymamaféle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk majd, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is. Így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verzió is. Szombaton a Pásztoráles sorozat idei záróhangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a Fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője lesz. A változatos virtuozitást és líraiságot ötvöző koncerten a Szent István Filharmonikusok Zsíros Levente vezényletével lép fel. Közreműködnek a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú balettművészei, a szerkesztő műsorvezető Solymosi Tari Emőke. Többek között Vivaldi, Bach és Mozart művei is felcsendülnek majd. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Alkotás utcában a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál a középső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Topánka utcában a Török-Flóris utca előtt. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, ezért lassú a haladás a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópont előtt, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Szintén útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a 22. kerületbe hívjuk meg a hallgatókat, hiszen itt van egy kastély, amely újra megnyitotta a kapuit, úgyhogy ez adta az apropót, hogy egy picit megismerjük jobban ezt a kastélyt, illetve azt, hogy mi látható benne.
2: Ez pedig nem más, mint a Nagytétényi kastély, a Nagytétényi Száraz Rudnyánszky kastély, amely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő emléke. Ezt az épületet Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József építette az 1740 években Mayerhofer András tervei alapján, részben a korábban itt álló épületek felhasználásával. Ennek a helynek a története különben még ezt megelőzően is jóval korábbra nyúlik vissza, egészen a római korig, hiszen már az első-második században is állt itt egy római villa rustica, azaz egy gazdálkodóház, és ez a kastély, a Nagytétényi kastély nem csak a gazdag történeti múltja miatt, hanem az építészeti stílusa és értékei miatt is nagyon különleges, ugyanis ez egy Grassalkovics típusú kastély stílusjegyeit viseli magán. Ez azt jelenti, hogy Mayerhofer András volt az, aki a Gödöllői királyi kastélyt is megtervezte, és ugyanaz a Mayerhofer András tervezte ezt a kastélyt is. Ez a hatás közelről érintette a Rudnyánszkyékat, hiszen Grassalkovics Antal unokatestvére volt Rudnyánszky József. Tehát innen van a családi kapcsolat, és így lett aztán az építészeti kapcsolat is.
1: Mennyire volt gyors, egyszerű ez az építkezés?
2: Hát egy hatalmas építkezés volt, és olyannyira, hogy Rudnyánszkyék mindenük ráment. Lett egy gyönyörű nagy kastélyuk, de a végén viszont csődbe mentek. Úgyhogy a feleség Száraz Julianna halála után a kastélyt három részre osztották, és a központi részt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsnok kapta meg, állítólag szabadkőműves volt. A család aztán később grófi rangra emelkedett, és a nevüket Hugonnaira változtatták, és Zsigmond, Hugonnai Zsigmond unokája volt, Hugonnai Vilma, akiről már beszéltünk korábban, ő volt az első magyar orvosnő, aki itt a kastélyban töltött a gyermekéveit.
1: A második világháború hogyan hatott erre a kastélyra?
2: Borzasztó állapotba került a kastély, és 1945 után megszületett a szándék arra, hogy helyreállítsák az épületet és múzeumi célokra hasznosítsák. Ennek fényében 1951-ben nyílt meg itt egy bútorkiállítás. Dáni Géza művészettörténész kezdeményezésére, ő különben itt nőtt föl, az utolsó birtokos a Lővi család leszármazottjaként. Aztán a 90-es években a leromlott állapotú épület felújítására a nagytétényiek adakozást indítottak, és több évig tartott a felújítás, egy bizonyos szintű felújítás, ezután ezt lezáróan 2000-ben adták át a felújított kastélyt.
1: Találtál-e arról valamit, hogy milyen volt itt az élet a kastélyban?
2: Ez a kastély nem egy olyan kastély, ahova bármilyen különleges történelmi esemény, vagy bármilyen nagy volumenű dolog köthető lett volna. Ez egy olyan kastély volt, ahol igazából csak éltek és szépen éltek az emberek, nem volt itt cselszövés, és nem járt itt senki híres ember, de egy olyan kastély volt, ami nagyon szépen bemutatta a 18., aztán a 19. századi magyar nemesek életét.
1: A kastélyokhoz mindig nagyszerű és pompás és fantasztikus kastélyparkok tartoztak, itt is erről volt szó.
2: Abszolút, itt sem volt másképp, a kor divatjának megfelelően különleges növényekkel és díszkutakkal díszített francia parkot alakítottak ki, állítólag volt még itt egy fácános kert is annak idején. Akkoriban még a 18. században a park egészen a Dunáig leért, és most a kastély előtti a falon kívüli terület, sőt még a picit távolabb álló nagytétényi templom is a parkhoz tartozott. A parkot a Dunától az 1860-as években választották külön az ekkor épülő déli vasúti pálya miatt, és 2025-ben különben a tavalyi év során nyílt meg a kastély park is a nyilvánosság előtt.
1: És most 2026-ban találkozhattunk azzal a hírrel, hogy a kastély pedig ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt, mert gondolom történt valami felújítás.
2: Igen, a felújítás az folyamatos, és még hosszú-hosszú évekre el fog ez húzódni, viszont ami miatt most erről beszélgetünk, az, hogy két új, ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt meg a kastélyban, és ez is mutatja, hogy az a cél hosszú távon, hogy a kastély egyre jobban bekapcsolódjon a főváros kulturális és közösségi életében. Az egyik kiállítás a Nyitva az út című tabló kiállítás, amely a kastély történetét mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, és a földszinten pedig találunk egy helytörténeti kiállítást, amely a helyi sváb közösség kulturális örökségében enged be pillantást. Itt különböző falvédőket, házi áldásokat és más más dolgokat is találunk a kiállítás részeként. Ez a két kiállítás péntektől vasárnapig, tehát hétvégente díjmentesen látogathatók.
1: Ó, mik a jövőbeli tervek?
2: A jövő tervei szerint nem csak kiállítások lesznek majd itt, hanem családi programok, különböző közösségi rendezvények is, és hát a cél az épület fokozatos teljes helyreállítása, hogy a kastélyt idővel teljes egészében meg tudják nyitni a látogatók előtt, és minél többet visszanyerjen az egykori arculatából, és emellett új szerepet is kap az épület, ahogy korábban is mondtuk, igyekeznek egyre jobban beépülni a helyi közösségi életbe, és egyre több ilyen rendezvénynek helyszínt adni.
1: Ide is ellátogathatnak, akár hétvégén is. Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Rittling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. A klímaváltozásról beszélgettünk, a városi erdőkről és az új szemléletről, illetve arról, hogy merre tart a Pilisi Parkerdő, hogyan érinti az erdőket a klímaváltozás. Aztán ma délután 5 és 6 óra között velünk volt Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója, vele az idei orgonák éjszakájáról beszélgettünk. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai drón támadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az asszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztáki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közötti láncidja volt. A második világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették. Rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaji aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette, Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútum rendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt, újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz drón támadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb drón támadás érte Kárpátalját. Megerősítette, Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútum rendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanskba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stoker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élőkörnyezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött, az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első három helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ópuszt azeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kereszttér a budai Tabán egyik közterülete volt 1937-ig a városrész lebontásáig. A Kereszt utca, az Aranykacsa utca, a Harkály utca és az Eper utca találkozásánál terült el. Korábban régi temetőtérnek, majd köteles térnek is hívták. Az 1937-es területrendezés miatt megszűnt. Közepén egy kőkereszt állott, mely az egykori szerb temető helyének állított emléket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja 500 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Batthyány kastély, amit 1745 és 1750

0: 1953 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fortuna utcát a Várnegyedben találjuk. A Bécsi kaputeret és a Szentháromság teret köti össze. Ez a város egyik legrégebbi utcája, mely már a középkorban is létezett. Neve az évszázadok során sokat változott. Volt például Francia utca, Szent Pál utca, Bécsi utca. Amikor Buda városa megvásárolt egy házat a mai Fortuna köz sarkán, azt átépítette vendégfogadóvá, ezt pedig a szerencse istennőjéről Fortuna névre keresztelték el. Ekkor 1785-ben nevezték át az utcát is. A fogadó hosszú időn keresztül a budai oldal legnépszerűbb helye volt, szépen berendezett szobáinak, jól felszerelt istállójának és a kerthelyiségéből nyíló páratlanul szép panorámának köszönhetően. Bár a hely 1868-ban bezárt, az utca neve a mai napig megmaradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte,